Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon szép pénteket kívánok, július 24-e van, végre nyakunkon a hétvége, és hát nagyon sok boldogságot kívánunk a Kingáknak, valamint a Kincsőknek is névnapjuk alkalmából, és természetesen minden ma ünneplő születésnaposnak is. Történelmi pillanatokból nem volt hiány ezen a napon, 562 éve Hunyadi Mátyás 80 ezer aranyért vásárolta vissza a Szent Koronát harmadik Frigyestől, a sikeres tárgyalásokat Vitéz János vezette, a hazaszállított koronát pedig Sopronban tették közszemlére, ahova az egész ország zarándokolt. De a világon legelőször nálunk Tatán gyulladtak fel az utcai acetilén lámpák ki, és napra pontosan 127 éve este 8:30-kor 21 ponton borult fénybe a város. Legyen ragyogó a pénteked, indítsuk el a hétvégéhez vezető utunkat a legjobb hazai zenékkel. Itt is van Arany Timi és a Kígyó a Petőfim.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

A Tigris Szofié gondoskodtak arról, hogy nehogy elaludjunk. Ez volt a Dopamén a Petőfin, ahol minden magyar. És most nézzük, hogy milyen időjárással indul a hétvégénk. Ma a napsütésé lesz majd a főszerep az ország nagy részén, de napközben fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Elsősorban az északi középhegység és az Alföld környékén kell számítanunk futózáporokra, helyenként zivatarokra. Az északnyugati északi szelet ráadásul sokfelé kísérik majd erősebb lökések. A friss 7 és 15 fok közötti reggel után délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő, hétvégére pedig, nagyon jó hírem van, visszatér az igazi nyári meleg, újra benézünk 30 fok fölé, legfeljebb egy-egy zápor jöhet elszórtan, mely hűsíti a levegőt, úgyhogy legyen nagyon csodás a napod, és lehet tervezgetni a hétvégére valamilyen szabadtéri programot, egyébként főleg a szombati napot érdemes belőni, mert aztán vasárnap már egyre több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Itt a Petőfin pedig nem csak előfordulnak, hanem szépen sorba jönnek egymás után a hazai kedvencek. Az orkával megyünk tovább. Ez a Játékmadár.

0: Székesfehérvártól Békés csodáig. Nálunk csak magyar zenét hallasz. Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Tegnap óta csak rád tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem, azt hiszem, elragadtam.

0: hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy újabb lépéssel, egy újabb órával közelebb a hétvége. Péntek van, július 24-ét írunk, te pedig tarts ki az éjszakai műszakban. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Mindjárt hozom a felvidéki jazzlendet, de előbb a Dirty Slippers csapata érkezik. Ez a Where Did the Summer Go?
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Zöld

Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Újabb fontos info a Balaton szerelmeseinek és az átúszásra készülő úszóknak, hogy sajnos tovább kell várni a csobbanásra. Az alacsony vízhőmérséklet miatt újabb egy héttel elhalasztják a 44. Balaton átúszást. A Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzései és a balatoni vízirendészet döntése alapján most hétvégén a Siófokon mért 22,7 foknál is hidegebb víz várható, így a szervezők a biztonságot helyezték előtérbe. A tervezett új időpont augusztus 1-e szombat. Viszont csalódottságra semmi ok, mert hogy a jövő héten visszatér az igazi kánikula, így a hónap utolsó napjaiban a tóvíze is, ha minden igaz, gyorsan felmelegszik majd. Egy héttel több idő jut legalább a hangolódásra és az edzésre. Augusztus 1-én pedig találkozunk Réf Fülöpön. Na de addig is rengeteg jó zenét tudunk meghallgatni. Itt is van Balázsföldi Virág és az Úgy mesélj.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar tenorkürt, zongora, gitár és harsona. A következő előadónk nem kispályás, mert hogy ezeken a hangszereken profi szinten játszik. Talán emlékezhetsz rá, 12 évvel ezelőtt tűnt fel egy hazai tehetségkutató színpadán, ahol végül a dobogó harmadik fokán végzett, rögtön Tóth Andi és Horányi Júli mögött. Néhány évnyi szünet után tért vissza ezzel a zenével, amit egyébként a párja ihletett. Ez a dal arról a varázslatos érzésről szól, amikor kizárjuk a külvilágot, leállítjuk a rohanást, és egyszerűen csak élvezzük a közös pillanatokat azzal, akit szeretünk. Lassíts most te is egy picit az éjszakai műszak pörgésében, itt van Benji és a Vi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A péntek hajnalod és a napfelkelte mellé szólnak a kedvencek, különlegességek itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Jön mindjárt Budai Krisztófer, előbb a Swing a la Django-é a pálya. Ez már is a Maradok. Maradj te is!
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A péntek hajnalunkban Bari Lacival megyünk tovább, aki elképesztő formában van. Miskolcról éppen Budapestre költözött, hogy 100%-ban a zenélésre fókuszálasson, és hát úgy tűnik, hogy ez a merész lépés tényleg kifizetődött. A Féltelek című slágere aranylemez lett, fellépett a Papp László sportarénában karamell vendégeként, az A38 hajó rendezett koncertjére pedig mind egy szálig elkelt az összes jegy. Laci egyébként azt is elárulta, hogy emiatt a magánélete most teljesen háttérbe szorult, mert minden létező energiájával a karrierjét építi. Az eredményeket látva pedig ezt egyáltalán nem csinálja rosszul. Tekert fel a hangerőt, mert már is érkezik Bari Laci a Petőfire. Ez a Talán.

0: minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én, nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz a

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Érkezik a száguldó cirkusz a Hungaroringre, ugyanis hát itt van a nyár legjobban várt sporteseménye, a Forma 1 magyar nagydíj. Július 24-e és 27-e között az M4 Sport élőben közvetíti a teljes hétvégét Mogyoródról, a Formula 2 és Formula 3 futamaival együtt. Óriási csata várható a Forma 1-ben. Verstappen, a Mercedes, a Ferrari és a McLaren között. A helyszínről pedig a Weber Gábor vezette szakértői csapat hozza a legfrissebb elemzéseket és a kulisszatitkokat is. Persze szombaton 15 óra 25-kor jön majd a sorsdöntő időmérőedzés, vasárnap 13 óra 25-kor pedig rajtol a magyar nagydíj. Kövesd a futamokat a tévében, vagy éppen online az m4sport.hu-n, és szurkoljunk együtt a legjobbaknak. Bekkával pedig már is megyünk tovább itt a Petőfi, ez a Fellegvár.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A nap felkelte mellé hozom neked a hazai kedvenceket, különlegességeket itt a Petőfin, és közben hangolódunk már a hétvégére, így pénteken, július 24-én. Jó reggelt, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, a Siami & Friends-el kezdjük ezt a kört, megint tiszta.
0: Itt egy újabb óra.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó reggelt! Te is utálod, amikor reggel a telefonod idegesítő, csipogó sípolására kell ébredni. A legújabb kutatások szerint nem csak a hangulatunkat ronthatja el egy rossz ébresztő, de az úgynevezett alvási tehetetlenséget, vagyis a kómás reggeli fáradtságot is elnyújthatja, ami órákra csökkentheti a koncentrációnkat és a szellemi teljesítményünket. A tudósok megállapították, hogy a klasszikus szirénázás helyett a harmonikus, dallamos zenék jelentik a tökéletes megoldást. A könnyen énekelhető vagy dútolható slágerek sokkal hatékonyabban serkentik az agy véráramlását, így jóval gyorsabban felébresztik az idegrendszerünket. A tökéletes ébresztő receptje tehát közepes tempójú, kellemes hangszínű és dallamos zene, amit szívesen hallgatunk. Úgyhogy cseréld le még ma a bosszantó sípolás csörgést a kedvenc számodra, és indítsd frissen, jó energiákkal a napot. Tudom ajánlani Peretka Ádámot a folytatásban, ez már is a Színek, itt a Petőfim.
1: Fekszem a múlt árnyai közt, hámomban ott vagy velem, éjjel a vágy visszajön,

0: leszek.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szép jó reggelt, nézzük, hogy milyen időjárásra készülhetünk majd a folytatásban. Az ország nagy részén sokat fog sütni a nap, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Elsősorban az északi középhegység térségében, illetve az Alföldön alakulhatnak ki futózáporok és zivatarok, úgyhogy ott érdemes lesz kéznél tartani az esernyőket. Az északnyugati északi szelet ráadásul továbbra is sok felé kísérik majd élénk erősebb széllökések. A hűvösebb reggel után napközben már kellemes 22 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, és hogy mi vár ránk a hétvégén? Szombaton igazi nyári kánikula jön, 30 fok fölé kúszik a higanyszál, vasárnap délután viszont egy lehűlés érkezik csapadékkal, de ez nem tart majd sokáig, mert aztán állítólag a jövő héten újra visszatér a kánikula. Jó reggelt, jó ébredezést a kedvenc hazai zenéiddel, Lilivel folytatjuk itt a Petőfén, ez a Csalódás voltál.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szép jó reggelt, hazai zenék, friss és hasznos infók. Ezekre számíthatsz a következő órákban Havucki Mátétól. Indul a Halló Magyarok, velem pedig 11 órától találkozhatsz. Újra jövök majd az Itthon Otthonnal a Petőfi Rádió programajánló műsorával. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad, legyen mosolygós a pénteked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Media szolgáltatónak profi ZRT megrendelésére készítette az MTVA és az Echo Broadcasting Filmkáló.
2: Marad a napos idő, elszórtan záporokkal. Nyilvánosak a felvételi ponthatárok. Ismét elhalasztják a Balaton átúszást.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Több szakaszon is tart az útfelújítás az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A diákok háromnegyede felvételt nyert. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. A gazdaságtudományi szakok voltak idén is a legnépszerűbbek. Az elnöki feladatok folytatásáról tartott megbeszélést Forsthoffer Ágnes idéglenes államfő Súlyog Tamással a Sándor palotában. A találkozón a volt köztársasági elnök méltatta a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét. Forsthoffer Ágnes köszönetet mondott az ott dolgozóknak és közölte, ők biztosítják majd a stabil működést az átmeneti időszakban is. További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról is tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. A találkozó előtt Toshihiro Suzuki vezérigazgató Orbán Viktorral a Fidesz elnökével is egyeztetett. Túrázás közben meghalt egy magyar fiatal Ausztriában. A 18 éves fiú szerdán két társával a Nordkette hegységben indult a csaknem 2500 méter magas Kemacher csúcsra, de útközben eltévedtek, ezért végül visszafordultak. A szerencsétlenül járt fiatal ereszkedés közben zuhant le a meredek sziklás terepen. Holttestét és két társát a hegyi mentők hozták le. Hajnalban rövid időre lezárták a Margit hidat, mert a középső pillérnél egy második világháborús robbanótest került elő az alacsony vízállás miatt. A tűzszerészek elszállították az eszközt, a hidat a reggeli csúcsforgalom előtt megnyitották. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a jelenleginél is hidegebb lesz a víz a hétvégén, ezért a halasztás mellett döntöttek a szervezők. Egy héttel ezelőtt a szeles időjárás miatt kellett lemondani a versenyt. A tervezett új időpont augusztus 1-e, azaz jövő szombat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ez az utolsó teljes júliusi hetünk, gyorsan szalad ez a nyár, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. 2026. július 24-e van péntek, elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok. A reggeli futás mellé Király Viktorral is ezt tesszük. Szól a rám!

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, ez volt a Carson kómával a szemüveg, és ha a történelem szemüvegén keresztül vizsgáljuk a mai napot, akkor láthatjuk, hogy 563 évvel ezelőtt, 1463. július 24-én Hunyadi Mátyás visszavásárolta a Magyar Szent Koronát harmadik Frigyestől, majd Sopronban közszemlére tették. 1897-ben pedig Tatán a világon elsőként 21 helyen felgyulladtak az utcai acetillámpák. Az esti fényekben egyébként ma a Svábhegyi csillagvizsgálóban is gyönyörködhetsz, ahol koncerttel egybekötött távcsöves észleléssel várnak, a Hold és az Antares együttállását figyelheted meg, mellé pedig a Keep Floyding zenekar jóvoltából a Pink Floyd űr és bolygó tematikájú számai csendülnek fel szabadtéri környezetben. A Hold egyébként ma nagyjából 80%-os megvilágításban látható, de nálunk nem kell tovább várni a Teleholdra, hiszen már is érkezik. A zenekartól most a szerenádozó szól, itt a Petőfi. We'll be right back.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, közeledünk az Anna naphoz, nem véletlen hát, hogy holnap vár ránk az Anna bál, amit első alkalommal 1825. július 26-án rendeztek meg Balatonfüreden a Horváth házban. A korabeli társasági élet egyik fontos helyszíne volt ez, a bál vendégei között az elmúlt két évszázadban számos neves művész és közéleti személyiség megfordult, többek között Jókai Mór, Blaha Lujza, Vörös Marti Mihály, Széchenyi István és Veselényi Miklós is részt vett a füredi társasági életben. Az Anna bárról a következő órában bővebben, most viszont érkezünk fél héthez, úgyhogy jönnek a hírek, aztán a Zanzibár és a Szolymár, itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos, de hűvös idő lesz. Nyilvánosak a felvételi ponthatárok. Ismét elhalasztják a Balaton átúszást.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, kik kerültek be egyetemre vagy főiskolára. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A legtöbb pontot, 492-t a Szegedi Tudományegyetem bölcsészet és társadalomtudományi karának osztatlan tanári szakára kellett elérni, míg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Berzsenyi Dániel pedagógus képzőközpont szintén osztatlan tanári szakára 486 pontot kellett szerezni. A harmadik helyen áll a Budapesti Corvinus Egyetem, itt az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra 477 ponttal lehetett bejutni. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetők el, a felvett jelentkezők pedig SMS-ben is értesítést kapnak, ha korábban megadták telefonszámukat.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvénymódosítás része volt. A Fidesz illegitimnek tartja, és nem vesz részt sem az új alkotmánybíró jelölésében, sem a megválasztásában. A párt közleménye szerint a Tisza párt önkényesen fosztotta meg tisztségétől Hende Csaba alkotmánybírót, utódját pedig úgy akarja megválasztani, hogy a jelölésre 2, a jelöltek megvitatására pedig mindössze 1 napot hagy.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Eltendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvizsgálását, jelentette be Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök közölte, megerősítik az adóhatóság jogosítványát is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhassák. A kormányülésen döntöttek arról is, hogy csökkentik az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát és fizetését. Magyar Péter beszélt arról is, hogy dolgoznak a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésén is. További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról is tárgyalt a miniszterelnök a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozást követően azt írta, a Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. A Suzuki vezetője budapesti útján Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével is találkozott. az illegális migrációról, az embercsempészek elleni küzdelemről és a határmenti ingázók helyzetéről tárgyalt Bécsben a magyar belügyminiszter osztrák kollégájával. Pósfai Gábor és Gerhard Karner egyetértett abban, hogy a határokon átnyúló bűnözés ellen szoros nemzetközi együttműködésre van szükség, és folytatják az embercsempész hálózatok felszámolását célzó közös műveletet. A két miniszter megállapodott abban is, hogy biztosítani kell az 50-60 ezer határmenti ingázó zavartalan napi közlekedését. Pósfai Gábor emellett támogatta a közös vasúti ellenőrzések kiterjesztését több magyarországi vonalra és a nemzetközi buszközlekedésre is. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén partnerséget ajánlott a hazai erdészeknek. Hangsúlyozta, a szegmens megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozás és szakmai feltételeket kell biztosítani.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett rá, hogy ez volt a Tisza egyik vállalása a kampányban. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint az intézkedés különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. Októberre, novemberre érezhetően csökkenhet a kórházban rekedt gyerekek száma, mondta a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Gyurkó Szilvia a Klubrádiónak adott interjúban emlékeztetett rá, hogy jelenleg mintegy 320 gyerek él kórházi osztályokon, többségüknek nincsen szüksége egészségügyi ellátásra. Az államtitkár szerint a helyzet a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémáira világít rá, ezért olyan törvénycsomagot készítenek elő, amely erősíteni a családokat segítő szolgáltatásokat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb gyereket kelljen kiemelni a családjából.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Nagy mennyiségű, ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a Fekete-Körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül, azután döntenek a szanazugi és a városerdei szabad strandok további működéséről is. A hévízitóba fulladt egy német férfi, a baleset még kedd este történt. A 41 éves fürdőző tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan átmászott az út alatt a tóba, majd úszás közben elmerült és a vízbe fulladt. Holttestét másnap reggel találták meg. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos. Olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem lehet felismerni. Túrázás közben meghalt egy magyar fiatal Ausztriában. A 18 éves fiú szerdán két társával az Innsbruck feletti Nord 2 hegységben indult a csaknem 2500 méter magas Kernbacher túlcsúcsra, de útközben a navigációs alkalmazás leállt és eltévedtek. Egy ideig még próbáltak eljutni a csúcsra, de végül 2300 méteren visszafordultak. A szerencsétlenül járt fiatalember ereszkedés közben zuhant le a meredek sziklás terepen. Holttestét és két társát a hegyi mentők hozták le.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Ismét elhalasztották a Balaton átúszást. Az előrejelzések szerint a jelenleginél is hidegebb lesz a víz a hétvégén, ezért a vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével a halasztás mellett döntöttek a szervezők. Egy héttel ezelőtt a szeles időjárás miatt kellett lemondani a versenyt. A Balaton átúszás tervezett új időpontja augusztus 1-e, azaz jövő szombat. Magyarország első köztéri Freddie Mercury szobrát avatják fel szombaton Balatonszemesen, a Queen Fesztivál kiemelt eseményeként. Az idei rendezvény több jubileumhoz is kapcsolódik. Freddie Mercury születésének 80. valamint a zenekar budapesti koncertjének 40. évfordulóját is ünneplik. A programban több tribute zenekar koncertje, közösségi rendezvények és kulturális események is szerepelnek. A fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos gomoly felhős idő lesz. Északkeleten várható zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél sokfelé megerősödik. A hűvös hajnal után 22-27 fok közé melegszik a levegő.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Öreget kívánok, Katona László vagyok. Hollandiában győzött az FTC az Európa Liga selejtezőjének második körében. Twente Ferencváros 1-2, Leni Joseph lőtte a Fradi mindkét gólját. A konferencia ligában Debrecen Pjunik Jereván 1-0 és Paks Panathinaikos 1-2. Mindhárom mérkőzés visszavágóját jövő csütörtökön rendezik. Az osztrák élvonalbeli Hardberg csapatához igazolt kölcsönbe Pécsi Ármin, a 21 éves kapus egy évig lesz a kelet-ausztriai klub játékosa. A Hardberg a legutóbbi idejében az osztrák bajnokság 6. helyén végzett. Az MTK labdarúgó csapatánál folytatja a pályafutását Komáromi György, a 24 éves szélső a Mariboortól tér haza. Újabb egy évre aláírt Luka Modric az AC Milánhoz. A 40 éves középpályás a következő idény végéig szóló szerződést kapott a milánóiaktól. A spanyol bajnok Barcelona pedig leigazolta a Dortmund német válogatott labdarúgóját Karim Adeyemit. A 24 éves csatár 2031-ig kötelezte el magát. Az előző hétvégén junior Európa bajnokságot nyerő Sótonyi László lett a magyar felnőtt férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. A szakember megbízatása 3 évre szól. Elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében. Magyarország, Horvátország 16-11. Fekete Gergő és Vígvári Vendel 4-4 góllal a mérkőzés két legeredményesebb játékosa. Nemzeti csapatunk a házigazda ausztrálok ellen játszik a négy között. Richard Carapaz nyerte a 18. szakaszt a francia országúti kerékpáros körversenyen. Összetettben a szlovén Tadej Pogacsár előnye 4,5 perc a belga Remco Evenepoel előtt. Köszönöm a figyelmüket!
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt és jó utat kívánok! Jelentős forgalom várható mától vasárnapig az idei Formula 1-es hétvégén a Hungaroring irányába, illetve környékén. A szabad edzések már ma délelőtt kezdődnek, a futam vasárnap lesz. És bár a Hungaroringen az autóké a főszerep, a MÁV csoport szerint, a saját kocsit érdemes otthon hagyni, és a versenypályára való eljutáshoz a közösségi közlekedést választani. A H8-as év a rendezvény idején megnövelt kapacitással, a megszokottnál sűrűbben közlekedik, Kerepes hívállomástól versenypálya 3-as kapujáig, a nézők számára díjmentes szurkolói autóbuszjáratok is indulnak, esténként pedig az autóbuszok Gödöllő vasútállomásig közlekednek, ahol a visszautazáshoz modern motorvonatokkal biztosított a kényelmes hazajutás Budapestre. A részleteket természetesen a BKK és a MÁV csoport oldalán megtalálod. A Kingáknak, Kincsőknek kívánjunk boldog névnapot, hiszen ma ők ünnepelnek, a folytatásban pedig mindjárt a hírek után jön Rácz Gergő és Orsova Ireni. Ne kérdezz, itt a Petőfi.
2: Ne kérdezz, lesz a
0: válasz, a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
0: A Petőfi Rádióban. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizska sajt a kiszolgálópultban. Csak 189 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakorlás.

0: hangulatát és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
0: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az Óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
0: a Petőfi Rádióban.
2: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
3: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Továbbra is marad a napos idő, elszórtan záporokkal. Nyilvánosak a felvételi ponthatárok. Magyarországon is érezhető földrengés volt Ausztriában.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbútvonalakon, így az M1-esen Óbarok, Bicske és Biatorbágy térségében. Az M3-as bevezető szakaszán az M0-ás csomóponttól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A diákok háromnegyede bejutott a megjelölt szakra, többségük az első helyen szereplőre. 80%-uk államilag támogatott képzésen tanulhat tovább. A legtöbb diák az ELTE-n kezdi meg tanulmányait, a második helyen a debreceni, a harmadikon a szegedi, negyediken pedig a Pécsi Egyetem áll. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP az alaptörvény 17. módosítása miatt. A többi közt azt kérik, hogy eljárási szabálytalanságok miatt visszamenőleges hatállyal semmisítsen meg több rendelkezést a testület. Emellett indítványozták, hogy a határozat meghozatala előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió bíróságánál. Áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket a kormány szeptember 1-től. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a saját közösségi oldalán azt írta, az intézkedés különösen azoknak jelent segítséget, akik rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. A vényköteles készítmények jelenleg a kedvezményes, 5%-os áfakulcs alá tartoznak. Nagy mennyiségű, ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a Fekete-Körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. Földrengés volt éjszaka Ausztriában Bécsújhelytől 35 kilométerre. A 4,5-es erősségű földmozgást több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen is érezték. Károkról egyelőre nem érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A napos gomoly felhős idő mellett ma már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 14-20 fok valószínű.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Még a szágoldó cirkusz a Hungaroringen készülődik, a bálozók leginkább Balatonfüreden. Jó reggelt kívánok, 2026. július 24-e van péntek, ez a Halló Magyarok. Az órában irány nap balatoni térség, természetesen a magyar kedvencek mellett. Kezdés Rácz Gergőjékkel, ne kérdezz!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: rádió.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Ezúttal Balatonfüreden járunk, hiszen zajlik az Anna Fesztivál, holnap pedig Anna Bál. A füredi hagyomány szerint pedig Szentgyörgyi Horváth Fülöp János lánya Anna Krisztina az első bálon ismerkedett meg későbbi férjével, Kisernővel, aki az 1848-49-es szabadságharc altábornagya, majd a 13 aradi vértanú egyike lett. A szíveknek pedig idén is nagy szerep jut, hiszen a bál előtti napon, azaz ma délután rendezik meg a hagyományos szívhalászatot. A Kródi Gyula novellája nyomán életre hívott programon férfi nevekkel feliratozott szíveket dobnak a Balatonba, amelyeket a hölgyeknek kell kihalászniuk. A megtalált név jelképesen azt mutatja meg, ki lesz a báli táncpartnerük. A bálba készülő fiatalok a Jókai hajó fedélzetén szállnak vízre, hogy részt vegyenek a hagyományos eseményen, és ma este tartják az Opera Füred Opera Gálát is, a kisfaludi színpadon, melyen a Magyar Állami Operaház zenekara és szóló énekesei adnak koncertet. Úgyhogy ha a térségben jársz, akkor mindenképp megéri erre felül is elkirándulni. Ha viszont ütősebb ritmusokra vágysz, vagy épp a Vajdaságban jársz, akkor Topolya is jó választás lehet, hiszen a Tankcsapda holnap ott koncertezik. Nálunk is ők játszanak most, ez az a ház, itt a Petőfi.

Rádió. Minden magyar.

0: idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt kívánok, Szabó elődadta meg az alaphangulatot az elmúlt percekben. A Balatonnál pedig a várható alacsony vízhőmérséklet miatt ismét elhalasztották a Balatonátúszást. Az új időpont jövő szombat, augusztus 1-e. Jelenleg egyébként a vízhőmérséklet 20-22 Celsius fok között ingadozik, akár csak a Velencei és a Fertőtó, a Tiszatónál kicsit magasabb értékek vannak. De a strandolás azért beleférhet a hétvégén, a Balatonnál sok napsütésre, csapadékmentes időre van kilátás szombaton, vasárnap viszont jöhetnek záporok, zivatarok, de fázni nem fogunk, 30 fok körüli maximumokkal. Mindjárt visszatérünk még Balatonfüredre a bálozókhoz, s ha már bál, akkor a tánc sem maradhat el, igaz, kicsit másképp, Majkával mindenki táncol, mindjárt a Petőfi.
2: A 90-es években mindenki táncolt, és micsoda tánc volt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos gomoly felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Nyilvánosak a felvételi ponthatárok. Véradásra kér mindenkit a vérellátó szolgálat.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-esen Óbarok, Bicske és Biatorbágy térségénél. Az M3-as bevezető szakaszán az M0-ástól kezdődően, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A diákok háromnegyede felvételt nyert. A legmagasabb pontszám idén két osztatlan pedagógus képzésre kellett a Szegedi Egyetemen és az ELTE-n, megelőzve a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakát. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék átvilágítását. Megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhassák. Döntöttek emellett arról is, hogy csökkentik az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát és fizetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak. Az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Újabb, immár a 7. ember tartóztatták le a Nemzeti Kulturális Alapügyével összefüggésben. A Bács-Kiskun megyei főügyészség megerősítette, hogy a bíróság egy hónapra elrendelte az újabb gyanúsított letartóztatását. A Fidesz szerint az NKA ügyében letartóztatottakat politikai elvárások alapján tartják fogva, ezért követelik szabadon engedésüket. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak. Arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak, másútt többnyire napos gomoly felhős idő lesz. Sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tiszató 25 fokos.
3: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: magyarok!
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
2: Bájadex és a kedvesem után egy kedves esemény július 25-én rendezik meg a 201. Annabát, melynek felvonulása holnap 19.30-kor indul a Vasari Villa kertjéből. A menet a Blahalújza utcán keresztül érkezik meg az Anna Grand Hotelhez, a bálózó hölgyek idén pedig bronzmetál színű, számozott herendi porcelán szívet viselhetnek. A Tagore sétányon a kisfaludi színpad óriás kivetítőjén élőben követheted az Annabál ünnepélyes megnyitóját, valamint éjfélkor a báli szépek megválasztását is. A két közvetítés között pedig a Magna Cum Laude és a 100 tagú cigányzenekar is koncertet ad. A 201. Annabálon a közönség szavazza meg a 15 legszebb lányt, közülük a zsűri választja ki a bál szépét és a két udvarhölgyet. A díjazottak másnap délelőtt a kisfaludi színpadon is bemutatkoznak, majd sétakocsikázáson vesznek részt Balatonfüreden. Kellemes időtöltést kívánok, hogyha a térségben jársz, és hát tudjuk jól, hogy nekünk bizony a Balaton a Riviera. Az Amorf ördögök zenélnek most itt a Petőfin.

0: is aktívan a Balatonnál.
1: Nem csak Balatonfüred jó választása hétvégére, a déli parton is várnak izgalmak, régi autók, nosztalgikus hangulat, alkatrészbőrze és családi programok Szántódon, az 5. veterán autós találkozó és alkatrészbőrzén. Reggel 8-tól délután 1-ig a klasszikus járművek kedvelői, gyűjtők, családok, érdeklődők egyaránt megtalálhatják a kedvükre való élményt. A találkozó egyik különlegessége az ingyenes szántódi buszjárat lesz, amely egy Icarus 265 Cabrio busszal közlekedik. A régi járművek világához így nem csak a kiállított autók, hanem maga az utazás hangulata is hozzátartozik. A balatoni életérzés mellé pedig mediterrán hangulatot is kapunk 8 után. Dr. Vérességgel hozzám tartozol, hamarosan a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 000

0: orvosát, gyógyszerészét.
1: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Novák József.
4: Ez a Petőfi Rádió.
6: Napos gomoly felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Nyilvánosak a felvételi ponthatárok. Véradásra kér mindenkit a vérellátó szolgálat.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Erős a forgalom a Budapest felé vezető főbútvonalakon, így az M1-esen Óbarok, Bicske és Biatorbágy térségénél, az M3-as bevezető szakaszán az M0-ástól kezdődően, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A diákok háromnegyede felvételt nyert. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. A gazdaságtudományi szakok voltak idén is a legnépszerűbbek. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel a múlt héten elfogadott alaptörvénymódosítás értelmében. Nem vesz részt a Fidesz sem az új alkotmánybíró jelölésében, sem a megválasztásában. Szerintük a Tisza párt önkényesen fosztotta meg tisztségétől Hende Csaba alkotmánybírót, utódját pedig úgy akarja megválasztani, hogy a jelölésre 2, a jelöltek megvitatására pedig mindössze 1 napot hagy. Hozzátették, az új alkotmánybíró megválasztását illegitimnek tartják. Vizsgálja a külügyminisztérium az előző kormány tusványossal kapcsolatos költéseit. A tárca szerint 2025-ig több mint 202 millió forint közpénzt költött a minisztérium a résztvevők utaztatására, szállására és étkezésére. Ezek leginkább Orbán Viktor volt kormányfőhöz, valamint Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyetteshez és kíséretéhez kapcsolódnak. Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátó szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. Európai segítséget kért az erdőtüzek megfékezéséhez Franciaország. Több ország felajánlotta, hogy repülőgépeket küld a katasztrófa sújtott a régiókba. Vannak olyan térségek, ahol napok óta tombolnak a lángok. Sok helyen már a lakott területeket veszélyeztetik.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak a borultabb tájak. Arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak. Máshogy többnyire napos gomoly felhős idő lesz. Sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos.
5: A hírek után
4: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Jó reggelt kívánok! 4 perccel járunk immár 8 óra után. Egy pénteki napunk van, 2026. július 24-e. Az utakon ma is figyelj, vigyázz magadra! Kísérnek a magyar kedvencek. Dr. Béres Veré Tamás kezdőként hozzánk tartozol.
4: Itt egy újabb óra.
5: Kizáró

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8:18 a pontos idő, jó reggelt kívánok. A 8-as főúton Devecser térségében egy autó és egy kamion ütközött a 92-es kilométernél. Félpályán halad a forgalom és baleset történt a Kerepesi úton, a Barostérnél egy sávjárható itt, ezért lassult le a haladás. Az M3-ason pedig majd Mogyoród térségében számíthatsz lassabb haladásra, hiszen ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat. Természetesen az N4 Sport a Hungaroringről jelentkezik az eseményekkel. A Forma 2-es, Forma 3-as bajnokság futamait is láthatod. Idén is teljes körű közvetítés vár. A verseny hétvége minden fontos pillanata élőben követhető a televízióban, valamint online az m4sport.hu-n és a Mediaklikken, illetve a Nemzeti Sport felületein. A hétvége során láthatod a Forma 2-es, Forma 3-as időmérőt, sprint futamot és főfutamot is, ami pedig a Forma 1-et illeti. Ma 13:30-tól lesz az első, 17 órától a második szabad edzés. Szombaton 12:30-tól jön a harmadik, majd 3:30-tól az időmérő közvetítése. Vasárnap 12:50-től pilóta parádé, a futam pedig 15 órakor rajtol, de a felvezetést már 13:25-től láthatod a sportcsatornán. Rajtol a labdarúgó OTP Bank Liga 2026-27-es idénye is a mai napon. Este 8 órától Nyíregyháza-Újpest találkozót rendeznek. Természetesen ezt is élőben láthatod. Nyíregyházán egyébként estére kimondottan nem ígérnek hűvös időt, úgyhogy érdemes lehet így készülni, és természetesen az esőre sem feltétlenül kell számítani már az esti órákban, noha így napközben még lehetnek esőfelhők a térségben. És ne feledkezzünk meg a Tour de France mezőnyéről sem, a 19. szakasz közvetítését a Dunavörðön láthatod ma 15:30-tól, egy újabb hegyi befutós etap következik, úgyhogy kellemes időtöltést kívánok mindehhez. Az izgalmak mellé pedig a nyugalmat is szolgáltatjuk, például a Pilvakerrel, úgyhogy csak nyugisan a mai napon is, hiszen itt a péntek, Pató Pál úr már is mondja, itt a Petőfi.

0: ritmusindítás a Bucki Mátéval.
1: Halló, magyarok!
2: Na meg a Bagosi Brothers Company csapatával, akik ma a Campus Fesztiválon, holnap pedig a Művészetek Völgyében játszanak. A csodás völgy hangulat és a Bagosi dalok garantáltan felejthetetlen élményt ígérnek. Fél kilenchez érkezünk, úgyhogy jönnek a legfrissebbek. Az Üllői úton a Ferenc körút közelében csatorna karbantartás miatt lezárták a belső sávot mindkét irányban a fővárosban. Itt ezért torlódik a forgalom. Légy türelmes. Jönnek a továbbiak, aztán Lengyel Johanna várlánk, és a Neverland a Petőfilm.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos gomoly felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Szabályosan tüntetik fel az akciós árakat a nagy élelmiszeráruházak.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Továbbra is erős a forgalom az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben, főleg a külső sávban. Kamionnal ütközött egy autó a 8-as főúton Devecser közelében. A 92-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, a múlt héten elfogadott alkotmány alaptörvénymódosítás értelmében. Nem vesz részt a Fidesz sem az új alkotmánybíró jelölésében, sem a megválasztásában. Szerintük a Tisza párt önkényesen fosztotta meg tisztségétől Hende Csaba alkotmánybírót. Utódját pedig úgy akarja megválasztani, hogy a jelölésre 2, a jelöltek megvitatására pedig mindössze 1 napot hagy. Hozzátették, az új alkotmánybíró megválasztását illegitimnek tartják. 3 milliárd forintos alapot hoz létre a kormány az azbesztel szennyezett útszakaszok mentesítésére. A támogatásból azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek rendelkeznek azbeszt térképpel, folyamatosan mérik a határértékeket és az eredményekről 3 havonta jelentést készítenek. Feljelentést tesz az Exim Bank több ügyfele miatt, ügylete miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca 4 összesen több mint 1000 milliárd forint értékű esetben kér hatósági vizsgálatot. Ezekben a gyanú szerint a pénzintézet nagy kockázat ellenére gyenge biztosítékok mellett nyújtott jelentős összeget. Rendben találta a nagy élelmiszeráruházláncok akciós árazását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A jogszabály szerint egyebek mellett a kedvezményes mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely a leárazás előtti hónap legalacsonyabb ára kell, hogy legyen. Az ellenőrzés 15 féle tartós élelmiszer kategória összesen 300 termékére terjedt ki.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak. Arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak. Máshogy többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos.
3: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Budapesten az FM 94.8-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Miközben a Forma 1 mezőnye a Hungaroringen köröz a szágódást, jó, ha meghagyjuk nekik, az ORFK Baleset Megelőzési Bizottsága díjazta azon zenei alkotókat, akik közlekedés biztonsági témákat jelenítenek meg. A közlekedési kultúra fejlesztése ugyanis közös társadalmi érdek, amelyhez figyelemfelhívó kampányok mellett na, a művészet is hatékony eszköz. A pályázaton első helyezést értek el Haber Zsolt és Pálfalvi Attila, a Haber és Bonanza együttes tagjai, akik közös szerzeményükkel az Adj esélyt című dallal nyerték el a szakmai zsűri elismerését. A dal pályázat célja egyébként az volt, hogy a zene nyelvén szólítsa meg a közlekedőket, és kreatív módon hívja fel a figyelmet a kultúrát, egymásra odafigyelő közlekedés fontosságára. Olyan saját szerzeményeket vártak, amelyek a közlekedéshez kapcsolódó élményeket, történeteket vagy érzéseket dolgozzák fel, bemutatva, hogy egyetlen figyelmes vagy figyelmetlen döntés, türelmes vagy türelmetlen gesztus is hozzájárulhat a közlekedés biztonságához. Hogyha közlekedsz, akkor mindenképpen tedd tudatosan, felelősen és nagy figyelmet fordítva a többi közlekedőre is, hogy mindenki hazaérjen. S ha már Hauer és Bonanza duó szóba került, akkor jöjjön most Történelem című daluk, itt a Petőfém.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Haueréket és a Bonanzát követően Ákos is tiszteletét tette az órában, ez volt az Indián Tánc, 8:56 a pontos idő, jó reggelt kívánok. Ahogy említettem, ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, ezért erősebb jármű mozgásra készülj az M3-as autópályán Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Na, a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as, 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják, nagy közönség a versenypályát. A 19-es, 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Magyaród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra kell számítani, valamint Magyaródon jelentősen megnövekedett gyalogos forgalom is várható, úgyhogy fokozott türelmet és figyelmet kér az Útinform, hogyha erre közlekedsz. A rendőrség pedig azt kéri, hogy figyeld a kihelyezett táblákat és tartsd be az iránymutatásokat. A parkolókban hagyott járműveket mindig zárd be, az ablakot húzd fel, az utastérben látható helyen ne hagyj őrizetlenül semmilyen értéket, a szabálytalanul parkoló autókat elszállítják, úgyhogy erre is mindenképpen figyelj, hogyha ott leszel az eseményen. Sokan voltak tegnap a Pontot partikon is, Veszprémben például a Brain szórakoztatta a felvételizőket. Gratulálok mindenkinek, akit felvettek oda, ahova szerette volna. A hírek után majd a Brain zenje nekünk, és jön a Balansz a Petőfim.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
7: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
8: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: Ez itt az Aranyka Show.
12: Halló, Aranyka?
11: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
12: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
13: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a, tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu-n.
10: A reklám után.

0: 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
0: Áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket a kormány szeptember 1-től. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, az intézkedés különösen azoknak jelent segítséget, akik rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. A vényköteles készítmények jelenleg a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoznak. Ukrajna folytatta a légitámadásokat a legnagyobb orosz webáruház raktárai ellen. Az elmúlt napokban több településen is találat érte az épületeket. Már a Virradóra, a leningrádi régióból jelentettek rakétabecsapódást. A telephelyen 3-an megsebesültek. Újabb Ukrajnába tartó tartályhajót ért támadás a Fekete-tengeren, a román partokhoz közel. Feltehetően drónnal ütközhetett, vagy egy tengeri akna robbanása miatt rongálódott meg. A legénységből nem sérült meg senki, és a hajó is folytatni tudta útját. Jelentősen csökkent a repülőgép balesetek száma, miközben a légiutasoké rekordszintet ért el tavaly. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint világszerte 5 milliárd jegyet adtak el a légitársaságok, a balesetek száma pedig 13%-kal mérséklődött. A 85 légi katasztrófának összesen 387 halálos áldozata volt tavaly. Karbantartás miatt hétfőtől csütörtökig kismértékben módosul a pécsi vasúti fővonal menetrendje. Éjszakánként Sárbogárd és Dombóvár között dolgoznak a szakemberek, ezért a két település között az első és az utolsó vonatok helyett pótlóbusz szállítja az utasokat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak. Arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak, másutt többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tiszató 25 fokos.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok, 9 óra 3-at mutatnak az időjelző. 2026. július 24-e van, kezdődik a Halló Magyarok újabb órája, és kezdődik a Művészetek Völgye is, úgyhogy oda kalandozunk majd ebben a 60 percben.
2: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

Petőfi Rádió, minden magyar, az Ocsó Macsó zenélt nekünk, ez volt a jó nekem, 9:17 a pontos idő, és bizony jó, hiszen nem csak a Hungaroring térségében, hanem ma Balaton felvidéken a Kapolcs, Talján, Dörög, Digán, Petent háromszögben is jelentős forgalom növekedésre készülhetünk a következő 10 napban, hiszen ma megkezdődik a Művészetek Völgye, ahol több mint 4000 program közül választhatsz. Kapolcson például a Művészetek Völgye történetének kezdeteit bemutató program sorozat vár, melynek célja, hogy felidézze az 1989-ben indult Kapolcsi Művészeti Napok történetét, a fesztivál első éveit, valamint emléket állítson mindazoknak, akik részt vettek a fesztivál létrehozásában és szervezésében. Na, a program sorozatban előadások, archív fotókiállítások, vetítések, beszélgetések idézik fel a fesztivál hőskorát. Megemlékeznek Cseh Tamás 1991-ben rögzített Új dalok című albumáról, Felip Grillus Vilmos és Grillus Dániel is, akik az első Kapolcsi Művészeti Napok résztvevői közé tartoztak, és sok-sok egyéb érdekesség. A honlapon természetesen mindent megtalálsz. A program része lesz egy interaktív séta is a legendás helyszíneken, és több kiállítás is nyílik, köztük archív fotóválogatás. Kiemelt szerepet kap egyébként a színház is, erről mindjárt bővebben. No de most jöjjön az Ivan and the Parazol csapata, akik szintén ott lesznek majd a Művészetek Völgyében egy szuper koncerttel. Méghozzá a hétvégén. Ez a Jól áll nekem az élet. Itt a Petőfi.

0: magyarok! Kalandozz idén-nyáron is aktívan Magyarországon!
1: Fél tíz a pontos idő, szép napot, jó reggelt kívánok! Az imént említettem az Ivan and the Parazó koncertjét a Művészetek Völgyében, annyi pontosítás hozzá, hogy nem a hétvégén, hanem hétfőn játszik majd a banda. Az ország legnagyobb őszművészeti fesztiválján egyébként számos színházi, bábszínházi és filmes program is vár. A Művészetek Völgye és az Árcintér közös programjaként az Anyós nyelv című darab ősbemutatóját láthatod a Talján Dörögdi Színház színpadon, Kapolcson Művészvölgy kúria emeletén Virág Marcell Leon the Shine Again című díjnyertes rövidfilmjét, valamint Földes László Hobó életrajzi filmjét, az Úton lenni boldogságot is vetítik. A Pajta mozgó program kínálatában, a Kedvenc mesém sorozatban az Egyszülős Központ olyan mesélőket hívott meg, mint Olá Helena, Grecsó Krisztián, Geszti Péter, Begzaza, Ferenci György vagy épp Bornai Tibor. A Momentán udvarban olyan nevekkel találkozhatsz, mint Csányi Sándor, Sovloher Barbie vagy Paja Bea. A legkisebbnek a Mókuskert udvart Pagonya is tartogat bábos mesefoglalkozásokat. Vigán Petend legnagyobb színpadán a Frenák Társulat, a Duda Éva Társulat és a Magyar Állami Operaház is képviselteti magát. Napközben pedig bábszínházi produkció, bohóc műsor, interaktív előadások is várnak. Mindez persze a teljesség igénye nélkül. A Művészetek Völgyében egyébként fellép majd az Airi Mafia is, illetve Beethoven is külön-külön. Nálunk viszont együtt zenélnek a folytatásban. Itt a Nesztek!
2: Szevasztok,

0: Ha hazai zene, akkor Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Neki elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

0: magyarok!
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan
0: Magyarországon!
2: 9.42 a pontos idő, szép napot, jó reggelt és jó utat kívánok az utakon, csak figyelmesen. Ma is a 8-ason Devecser térségében egy autó és egy kamion ütközött korábban, 92-es kőnél félpályán lehet haladni. A 81-esen Bodaj térségében egy autós motoros ütközés volt a 21-es kilométernél, csak a félútpálya járható. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben Tatabányánál az 57-es kilométernél ketten ütköztek az átterelt belső sávban. Emiatt ott jelenleg áll a forgalom, 5 kilométeres a torlódás. A külső sáv továbbra is járható, de a kamionok miatt itt gyakran sok kilométeren keresztül lassulás, torlódás van egészen az M0-ás autóútig, úgyhogy itt mindenképpen plusz menetidővel kalkulálj, vagy ha teheted, akkor kerülj. Az M3-ason pedig a Vásárostömény felé vezető oldalon a 19-es jelű Magyaród-Nyugat csomóponttal 1 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom a külső sávban a Forma 1-es versenyre látogatók miatt, úgyhogy légy türelmes. Májától augusztus 2-ig tart a 35. Művészetek Völgye Kapolcson, Talján Dörögnél és Vikán Petenden, a fesztivál pedig megújult közterülettel és új köztéri szobrokkal gazdagodik, de itt is egyébként megnövekedett forgalommal számolhatsz. A kortárs gyűjtemény legújabb darabját, Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című alkotását Kapolcs központjában avatják fel ma a megnyitón. Az alkotás köveskálon készült, kifejezetten helyi alapanyagok felhasználásával. A környéken fellelhető kövek alkotják a beton összetételének egy részét. Na, a szobornak helyt adó téren zöld felületet alakítottak ki, és beültethető ágyásokat hoztak létre. A frissen kialakított virágágyásokba Török Zita által alapított vadvirágon projekt keretében őshonos magyar virágmagokat ültetnek. A projekt célja a helyi biodiverzitás növelése és a beporzók védelme. Hogyha arra jársz, akkor nézd meg ezeket is. De nem csak látványban, hanem hangban is erős a program. Hétfőn egy teljesen új zenei projekt debütál majd Völgy Symphonic néven. A Danubia zenekar nagyévű hangszerelése mellé beszáll Szena, Beck Zoli, Szendrői Csabi, Kóli, Betonhoffi és Fekete Giorgio is saját dalaik szimfonikus feldolgozásával. Giorgioiktól most jön egy eredeti verzió a Carson Kómával, Én még sohasem, itt a Petőfém.

0: Petőfi Rádió minden magyar, de a zenéje szólt az óra végén, aki szintén ott lesz a művészetek völgyében, ahova a MÁV csoport express járatokat is indít, melyekkel közvetlenül elérhetők a fesztivál helyszínei. A részleteket természetesen a neten megtalálod, úgyhogy érdemes utána járni. Véradásért pedig idén is napi egy jár, kerest Kapolcson a védőnői rendelőt a Kossuth utcán, a falu elején, már csak azért is, mert az elmúlt hetekben országosan jelentősen visszaesett a véradók száma, úgyhogy ha egészséges vagy, ne halogasd a dolgot, akár időpontot is foglalhatsz az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján. Ne feledd, egyetlen véradás akár 3 életet is megmenthet. Segíts, hogy a vérkészletekkel is minden rendben legyen. A Kompakt Diszkó adja a motivációt mindjárt, itt a Petőfém.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Továbbra is napos gomoly felhős idő lesz, elszórtan záporokkal, csökkent a foglalkoztatottak száma. Túsz dráma volt egy bankban, a németországi Regensburgban.
1: Petőfi Rádió.

0: félpályán engedik a járműveket. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
0: Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4.646.000-en dolgoztak júniusban, ami 66.000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5.200-zal 214.000-re nőtt. A munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Az álláskeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet. Kinevezte a Klebelsberg központ új vezetőjét az oktatásért is felelős miniszter. Lannert Judit úgy fogalmazott, Sinka Edit vezetésével a politikai szempontok helyett a szakmaiság, az együttműködés és a gyermekek érdeke kerül középpontba. A tanár végzettségű Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel. Egységes új vámokat vezet be az Egyesült Államok csak nem teljes importjára. A 10, illetve 12,5%-os tételek vonatkoznak az Európai Unióra, valamint összesen csak nem 60 országra, köztük Kanadára, Mexikóra, az Egyesült Királyságra, Japánra, Dél-Koreára és Tajvanra is. Az intézkedést a kényszermunka tilalmáról szóló előírás megsértésére indokolta Washington. Túszdráma volt tegnap a németországi Regensburgban. Egy 20 éves férfi berontott az egyik bankba, hogy kirabolja, majd több embert fogságba ejtett. A túszok egyikét megkéselte, aki később a kórházban belehalt sérüléseibe. Az ámokfutót őrizetbe vette a német rendőrség. Vészhelyzetet hirdettek az erdőtüzek miatt Spanyolországban három régióban is. Madrid környékén, valamint Kasztília és León tartományban több mint 10 000 embert kellett kitelepíteni. 5 regionális autóbuszvonalon szünetel a közlekedés, több közutat lezártak és 40 településen akadozik a távközlés.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak. Arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak, másutt többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Sokfelé megerősödik a szél, délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok! 10 óra 4-et mutatnak az időjelzők. Az országos hőmérsékleti átlag jelenleg kereken 20 Celsius fok. Ez a Halló Magyarok 2026. július 24-én. A Kompakt Diszkó és a Hősök a kezdők. Minden rendben!
2: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar zenékkel

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 10:18 a pontos idő, szép napot, jó utat kívánok. Az M3-ason Vásárosnamény felé a 19-es jelű Mogyoród nyugat csomóponttól némi torlódás tapasztalható a Forma 1-es versenyre látogatók miatt, és továbbra is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között képített terelésben, főleg a külső sávban. Hogyha személyautóval vagy és Budapest a célod, akkor érdemes az átterelt belső sávot választani. Hogyha pedig a Réphülöpi mólóra mennél, akkor a Balaton ma a nyár 20-as stábját is üdvözölheted, hiszen ott onnan megy élőben az adás, 10-kor kezdődött, a Dunán már láthatod. A mai adásban életigenlő lábakat, táncra perdítő dallamokat hoz Kárász Eszter és az Esztett, a konyhában mexikói tákó készül majd, az emlékkönyv rovatban Túróci Szabolcs színésszel ismerkedhetsz bővebben, végül, de nem utolsó sorban Szirtes Edina Mókus is énekel az adásban, mindez tehát a Dunán. Nálunk pedig a magyar zenei kedvencek a folytatásban, a Honeybee-sztel, Parnograsztal, hullik a cseresznyefa virága, itt a Petőfim.
2: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybee-sztből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Parnograsztal közös dalunkat, a hullik a cseresznyefa virágát, és

0: holnap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Zaporozsec és Mező Misi dalaszolt, ez volt a köszi. Pontosan 10:30 van, Buszos Tomi azt írja, hogy hétfő reggel 5-ig a Soroksári út lezárva a közvágóhídnál, mindenki kerülje el a fővárosba, mert katasztrofális a helyzet. Tomi, köszi az infót, sok-sok türelmet kívánok neked. Bizony-bizony lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczinál a vasúti híd átépítése miatt, úgyhogy valóban plusz menetidővel és extra türelemmel kell számolni itt a térségben. Hogyha a hétvégére a Dunakanyarba tervezel kirándulást, és netán hajóval tennéd mindezt, akkor van egy rossz hírem, a Duna alacsony vízállása miatt több menetrend szerinti kereskedelmi hajójárat közlekedése módosult. Július 26-áig a dunakanyari hajójáratok nem közlekednek, a budapesti járatok viszont változatlanul üzemelnek. A hidrológiai helyzet a nemzetközi turizmust is érinti, a szállodahajók továbbra sem érkeznek Budapestre, úgyhogy indulás előtt mindenképp tájékozódj az aktuális menetrendről a Mahart oldalai. Ami még a hazai vizeket illeti, a Balatonnál, a Fertőtónál és a Velencei tónál is elsőfokú viharjelzés van érvényben jelenleg, alig hanem a 40-50 km/órát is meghaladó széllökések miatt. És az utakon is vigyázz magadra, hogyha infód van, akkor oszd meg velünk, és 06303030380 az SMS számunk, vagy Messengeren, Viberen szintén tudsz nekünk üzenetet küldeni. Most pedig jön a Hiperkarma, akik tegnap Debrecenben szórakoztatták a Campus Fesztivál közönségét, holnap pedig a Művészetek Völgyébe látogatnak, és a legerősebb koncertszámaikkal készülnek. Ez a másé voltam, itt a Petőfi.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot és biztonságos utazást kívánok ezen a pénteken. Többnyire napos időben lehet részed, viszont a szél több felé élénk, úgyhogy figyelj a menet stabilitásra. Az északkeleti határnál Fehérgyarmat, Ökörító, Fülöpös, Gelénes térségében kicsit tartják még magukat az esőfelhők. 11-ig én is tartom magam, aztán pedig jön Megyesi Gábor programajánlatokkal, délután kirándulás tippekkel is vár. Szikora Tomi este héttől pedig természetesen a Kívánság műsorral készül. 9-től ma is koncertajánlatok, aztán 11-től a hazai gitárokban Fekete Laci Kis Milánnal fejtegeti a gitárjáték szeretetét. Úgyhogy tarts velünk egész nap, bármerre jársz, határon innen vagy túl, a Petőfi elkísér. A folytatásban az Ice Boys-zal, esztelenül fiatalon.

0: sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió. Petőfi Rádió.
1: Boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg, boldog leszek levegő ki, boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg.
2: Azt mondják, szedjek Rivotrilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít, nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

0: mert műszakot indítani tudni kell.
1: 11 órához érkezünk a mai napon, úgyhogy zárul a reggeli műszak. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Bízom benne, hogy élményekben gazdag volt a heted, és így lesz ez a hétvégén is. Vigyázz magadra, bármerre jársz. Kapolcs, Vigán, Peten, Talján, Dörök környékén fokozott türelemmel közlekedj, hiszen zajlik a művészetek völgye. Megkezdődik pontosabban a mai napon. És természetesen az M3-ason, a Hungaroring környékén, Mogyoró térségében szintén elkél a fokozott türelem. Jövő héten találkozunk, ne feledd, hogyha teheted és egészséges vagy, akkor mindenképpen adj vért, hiszen elkél itt a nyári időszakban, ahogy arra az Országos Vérellátó Szolgálat is felhívta a figyelmet. Jövő hétfőn pedig új út erővel vághatunk neki egy hétnek. Ha Bocki Mátét hallottad, bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos gomoly felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Csökkent a foglalkoztatottak száma. 50 fokos hőséget mértek Líbiában.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Továbbra is erős a forgalom az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben, főként a külső sávban. Az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán, a 19-es jelű Mogyoród csomóponttól 1 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom, a külső sávban a Forma 1-es versenyre látogatók miatt. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4 millió 646 ezeren dolgoztak júniusban, ami 66 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5200-zal 214 ezerre nőtt. A munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Az álláskeresés

0: akció első hete. A többi között garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt tettek feljelentést a rendőrök. Emellett 33 körözött bűnözőt elfogtak, további 33 embert előállítottak. A kormányfő múlt héten jelentette be, hogy a romló közbiztonság miatt 30 napos rendőri akciót indítanak Budapesten. 50 fokos hőséget mértek Líbiában. A napokban 44-49 fokot mutattak a hőmérők az észak-afrikai országban. A legmagasabb értéket 50 fokot a főváros Tripoli közelében jegyezték fel. A hőhullám miatt megnőtt a klímaberendezések használata, ezért leterhelt az elektromos hálózat. Több városban áramszüneteket kellett elrendelni a kiugró fogyasztás miatt.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják. Lenny József duplájával 2-1 győzött a Ferencváros a holland Twente vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában a párharc első felvonásán. Az FTC a visszavágót jövő csütörtökön hazai pályán játsza. Az FTC egyébként augusztus 8-án a Real Madriddal játszik majd felkészülési mérkőzést a Grupa Marénában. Szintén friss hír a Ferencvárossal kapcsolatban, hogy Szalai Gábor kölcsönben a portugál élvonalban tölti az idényt. Az egyszeres magyar válogatott védő a portugál első osztály újoncánál, a Maritimónál bizonyíthat majd. Az FTC vasárnap a Pakssal találkozik az NBA nyitófordulójában. A tolnai csapat is érdekelt volt tegnap az európai kupaporondon, de nem bírt hazai pályán a Panathinaikosszal, amely 2-1 nyert a konferencialiga selejtezőjének második fordulójában. Szintén a harmadik számú európai kupasorozatban, ugyancsak a párharc első felvonásán, a Debrecen viszont győzött, miután 1-0-ra nyert a nagyerdei stadionban a Pjunik Jereván ellen, így egy gólos előnnyel utazhat a jövő heti örményországi visszavágóra. Vereséget szenvedett első helyosztó mérkőzésén a magyar női vízilabda válogatott a Világliga szuper döntőiben, a nemzeti együttes 5 méteres párbaj után a hollandoktól kapott ki 16-15-re, a miénk holnap így a 7. helyért Kínával csapnak majd össze. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak. Arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak. Másút többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos.
1: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Szépen lassan zárjuk a péntek délelőttünket, és közben indítjuk az Itthon Otthont a Petőfi Rádió programajánlós műsorát. Megyesi Gábor a mikrofonnál, hello, tarts velem a következő két órában, és nézzük meg együtt, merre érdemes elindulnunk ezen a hétvégén. A kezdés a Balkán fanatiké, hadd menjem!
3: Itt egy újabb óra!
1: Kizáró

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.
1: Lát,

Soul Sugar és a Falak itt a Petőfin, ahol minden magyar. A négy fal közül érdemes lesz majd kimozdulnunk a hétvégén. Nagyon jó híreim vannak. Gyakorlatilag tökéletes strandidő vár ránk, 25 és 32 fok közötti csúcsokkal. Bár néhol előfordulhat majd egy-egy futózápor, semmi nem akadályozhat meg minket abban, hogy kiszabaduljunk a szabadba. És ide érdemes is kihasználni ezt a kellemes hőmérsékletet, mert a jövő hét végére állítólag visszatér az igazi tikkasztó kánikula. Országszerte 30 fok fölé kúszik majd a higanyszál, sőt a déli és keleti tájakon a 38 fokos hőség sem kizárt. Ezért aztán, ha még nem találtad ki, mit csinálj a következő napokban, ne aggódj, segítek neked megtölteni a naptárat. Lesz itt éjszakai fürdőzés, tökfesztivál és lecsófőzés is, úgyhogy tarts velem, hozom a legjobb hétvégi úti célokat és a legjobb hazai zenéket. Itt is van a Balkán VIP és a szabadabb, a Petőfim.

0: Belau és Mira Monoka itt voltak a Fókusszal, a Petőfin, ahol minden magyar. Mi pedig akkor fókuszáljunk a programokra.
1: Itthon, otthon, programot ajánlunk minden nap.
0: Ha te is szeretsz a csillagoség alatt csobbanni, akkor ez a szombat szerintem a te szombatod lesz. Július 25-én ugyanis a Magyar Fürdőszövetség megrendezi a 17. Strandok éjszakáját. Ehhez több mint 50 fürdő csatlakozott országszerte. Ezen az estén a legtöbb helyen éjfélig, sőt akár hajnali 2-ig is nyitva tartanak. A hűsítő vagy éppen gyógyvíz mellé élő koncertek, retrodiszkó, szaunaszeánszok és szabadtéri mozi is jár, sőt, olyan különlegességeket is kipróbálhatunk, mint a víz alatti fotózás, vagy éppen a levegő hangtávfürdő. Akár Sárváron, Hajdúszoboszlón, Egerben, a fővárosi Aquaworldben, vagy éppen Zalakaroson jársz, biztosan találsz egy jó kis csatlakozó helyszínt a közelben. Keresd fel a hozzád legközelebbi strandot, és jobban jegyet az éjszakában most szombaton. A neten megtalálod a listát, érdemes szemezgetni közülük. Mi szemezgetünk tovább a programok közül mindjárt. Ez az Itthon Otthon, a Petőfi programajánló műsora most Kristóffal és Sose Hollal. Pörög a válasz!

0: Az Ínyenceknek is van egy nagyon jó program ötletem szombatra irány Hajdúszóvát és a 12. Hajdú Ízek Fesztiválja.
1: Itthon, otthon van programod.
0: A Diószegi Lajos Általános Iskola udvarán idén a szárnyas ételek kerülnek majd reflektorfénybe, ahol már kora reggeltől rotyognak a finomságok a főzőversenyen. A család minden tagja megtalálja majd a számítását, a legkisebbeket, népi játékok, arcfestés, vidámpark, és még maga a Stitch is várja, amíg a felnőtteket igazi sztárparádé szórakoztatja a színpadon. Délután Sláger Tibó és a Rexa alapozza meg a hangulatot. Este a Children of Distance érkezik, utána pedig a Kerozin csap majd a húrok közé egy hamisítatlan rock koncerttel. A napot végül egy éjszakában nyúló bulival záratjuk DJ Árbival. Tehát Hajdúszóvát most szombaton a Diószegi Általános Iskola udvarán. Tőled is várom a program ötleteket az Itthon Otthonba, akár Viberen, Instán vagy Facebookon. Az Amber Speech csapatával folytatjuk és egyben szépen zárjuk is a péntek délelőttünket itt a What Do You Know About Love?

0: A Blaha Louisiana és a Nem Ereszt itt a Petőfi Rádióban, ahol minden magyar. Nem eresztjük mi sem a programokat, megy tovább az itthon otthon, ráadásul gasztrovonalon, és hogy ez mit is jelent egészen pontosan, nem sokára elmondom. Az biztos, hogy lesz majd tök, lecsó és még birka pörkölt is. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a friss hírek után jön Dániel Fi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
4: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik összetudásukat.
3: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivian? Mi a helyes áthaladási sorrend?
4: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után...
1: frissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Napos gomoly felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Csökkent a foglalkoztatottak száma, lelőtt egy drónt a román légierő Románia légterében.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Továbbra is erős a forgalom az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben. Az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán a 19-es jelű Mogyoród csomópontnál 1 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom a Forma 1-es versenyre látogatók miatt a külső sávban. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4.646.000-en dolgoztak júniusban, ami 66.000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrációk

0: adja, amit a diákok esetében az államnak kellene átvállalni a Momentum szerint. Tegnap újabb embert tartóztattak le a Nemzeti Kulturális Alap ügyével összefüggésben. Sajtóhírek szerint a gyanúsított Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinetfőnöke. Magyar Péter miniszterelnök a hírre ma úgy reagált, hogy Hankó Balázs sem kerülheti el tettei következményeit. A Fidesz szerint a kormányfő szavai azt jelzik, hogy átvette a nyomozó hatóság és az ügyészség irányítását. Lelőtt egy drónt a román légierő Románia légterében. Ez volt az első ilyen eset az orosz-ukrán háború kitörése óta. A román államfő hangsúlyozta, a pilóta nélküli szerkezetet azért lehetett lelőni, mert az akció lakatlan terület fölött történt, így nem veszélyeztetett senkit.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak. Arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak. Másútt többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tiszató 25 fokos.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Lecsó, tökfesztivál a medenceparton és birka pörkölt. A gasztró vonalat erősítjük ebben az órában. Ha nincs kedved ebédet főzni a hétvégén, és inkább egy fesztiválon kóstolnál finomakat, akkor gyere velem meg tovább az Itthon Otthon. Én Megyesi Gábor vagyok, a kezdés Dániel Fié.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: Pont szerinted nyáriasabb és magyarosabb fogása lesz Jónál? Hát, én nem hiszem.
1: Itthon, otthon van programod.
0: Bács-Kiskun megyében, Bát-Monostoron már 15-ször gyűlnek össze a lecsó és a főzés szerelmesei a csodás templomkertben ezen a hétvégén. Szombaton már délután 2-kor elindul a bográcsozás, ezért aztán a fenséges illatok garantáltak. A jó falatok mellé egy elképesztő erős ember bemutató is jár, este 8-kor pedig érkezik a sztár fellépő, a Bittó Duo és Baba, akik mindenkit megtáncoltatnak. Utána a csillagoség alatt rophatjuk a Csili Tibor és zenekara utcabáján, vasárnap reggel pedig egy meghitt hálaadó szentmisével záratjuk a hétvégét. Ha szereted a lecsót és a falusi fesztivál hangulatot, akkor szombaton Bát-Monostor lesz az az úti cél, amit érdemes belőni. SMS és Viber számunk 06 30 30 30 380. Ha van neked is programötleted a hétvégére, küld el ide, de írhatsz Facebookon és Instán is. A konyha dalát már is hozom neked a folytatásban, itt a Petőfin, ez a 100-szor visszajátszott.
2: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

0: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
1: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol estelente.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Ha esetleg vasárnapra keresnél egy pihentető, de mégis élménydús családi programot, akkor van egy nagyon jó ötletem. Tök Fesztivál, az Igali Gyógyfürdőben. Július 26-án ezen a különleges tematikus vasárnapon a csobbanást lehet ötvözni a gasztronómiával és a hagyományőrzéssel. Délelőtt 11-től incsiklandó tökös ételeket kóstolhatunk, miközben a gyerekeket ingyenes játszóház, trambulin, arcfestés és népi játékok várják. A látványos kulturális műsorokról néptáncosok és a somogyi huszárok bemutatója gondoskodnak. A nap végén pedig értékes nyereményekért izgulhatunk a tombola sorsoláson. Töltődjünk élményekkel Igalon most vasárnap a Tök Fesztiválon. Itt a Petőfin pedig töltődjünk a hétvégére jó hazai zenékkel. Rúzsa Magdi újdonságát hallod most. Ez a Rúzs.

0: A Szabó Balázs bandája és a Megmozdultam itt a Petőfi Rádióban, ahol minden magyar mozduljunk meg, mi is jövök egy újabb programajánlattal.
1: Itthon, otthon van programod.
0: Végül, de nem utolsó sorban egy hamisítatlan háromnapos fesztivált ajánlok neked Bács-Kiskunból, rajtól a 22. Birka Pörkölt Főző Fesztivál Csólyospáloson. Ma már este elindulnak a programok egy szabadtéri partival, ahol többek között DJ Szatmári és Szakos Andi lépnek fel, szombaton a fenséges Bográcsos Illatoki a főszerep, de futóverseny, sakszimultán és ingyenes gyerekprogramok is várnak mindenkit. A színpadon az operett előadásoktól a Báb Színházon át egészen a Machine Mouse élő koncertjeik minden lesz. Vasárnap pedig nosztalgiázhatunk a retroházban, este aztán szurkolhatunk a hagyományos csólyos pálos focirangadón. Három nap kikapcsolódás és hagyományőrzés, tehát Csólyospáloson, a 22. Birka Pörkölt Főző Fesztiválon indulhatunk. Jön is a Vroom Vroom Jude Law-tól a Petőfi.

0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, kenguruk, bükk és egy föld alatti barlang. Ezekkel jövök majd a Hajrá Magyarok extrában, barangolunk az országban. Tarts velem, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, de előtte még itt lesznek a legfrissebb hírek, aztán a vadfruttik is.
1: Lebek én is az egyetlen. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Itara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
6: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
7: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
8: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
7: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
8: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
9: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
11: Vagy ki sem látsz a dugóból.
10: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
11: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
10: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
11: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
10: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
11: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
10: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
11: a Petőfi Rádióban.
12: Nyár, vízpart, napfény, és amit nem vártál.
13: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
12: Ne várj, használd az Urzinolt!
13: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
14: Napos, gomoly felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Felmentette a Paks 2 beruházás vezérigazgatóját a gazdasági miniszter. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Forma 1-es nagydíjon.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
14: Továbbra is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben, főleg a külső sávban. Egy kilométeres a torlódás az M3-ason Vásárosnamény felé, a Mogyoródi csomópont előtt a Forma 1-es versenyre igyekvő látogatók miatt. Baleset történt az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Újhartyán előtt. Az 50-es kilométernél a külső sávon már megindult a forgalom, de még mindig 5 kilométeres a torlódás. Az M7-es Letenye felé vezető oldalán Érd és Martonvásár, azaz a 16-os és a 32-es kilométer között lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni az erős forgalom miatt. Baleset történt az M0-áson Gyál közelében az M3-as felé vezető oldalon, a 33-as kilométernél a belső sávban vesztegelnek a sérült járművek, mögöttük több kilométeres a torlódás. Frontálisan ütközött két autó az 55-ös főúton Ásotthalom közelében, a 33-as kilométernél teljes útzár van. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
14: Felmentette a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy Jákli Gergely utódját délután mutatja be. Tegnap újabb embert tartóztattak le a Nemzeti Kulturális Alapügyével összefüggésben. Sajtóhírek szerint a gyanúsított Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinetfőnöke. Magyar Péter miniszterelnök a hírre úgy reagált, hogy Hankó Balázs sem kerülheti el tettei következményeit. A Fidesz szerint a kormányfő szavai azt jelentik, hogy átvette a nyomozóhatóság és az ügyészség irányítását. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. A versenypálya körül a közlekedést segíti.

0: francia is rendelkezésre áll. A mentők, a versenyzők biztonsága mellett a nézők megfelelő ellátására is figyelnek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak. Arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak. Másútt többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Indul a Hajrá Magyarok Extra, ma is bebarangoljuk az ország legszebb tájait. Elviszlek Tisza Derzs kengurui közé, a Bükszívében fekvő Miskolci állatkertbe, és egy föld alatti barlangba is. Tarts velem, fedezzük fel együtt az ország csodáit. Én Megyesi Gábor vagyok, a kezdésben jön a Vadfruttik most.
4: Itt

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Hajrá Magyarok extrában ma is bebarangoljuk az ország legszebb tájait. Kezdjük az utazásunkat a Tiszató varázslatos környékén, Tiszadersen, ahol egy igazán egyedülálló hely vár ránk, a Kenguru Park. Itt a Bennett kenguruk között sétálhatunk, és ha kedvük van hozzá, még szelfizhetünk is velük. De megcsodálhatjuk a hatalmas vörös óriás kengurukat, a cukorszurikátákat, az alpakákat és a vízidisznókat, a kapibarákat is. A színes maki világé és Ausztrália egzotikus madarai, a pici zebrapintyektől a gyönyörű kakadukig mind-mind felbukkannak itt. A gyerekeket ráadásul játszótér és állatsimogató is várja, a park pedig a hét minden napján 10 órától egészen 18 óráig tart nyitva. Ha a Tiszatónál jársz, akkor ezt a mini Ausztráliát semmiképpen se hajt ki. Mindjárt jön a következő állomásunk, Észak-Magyarország felé veszük az irányt, de most itt a Mansfield és a Bóduló a Petőfi.

Minden magyar ez a Petőfi Rádió. A következő állomásunk a Hajrá Magyarok Extrában Észak-Magyarország felé vezet, irány a Miskolci Állatkert és Kultúrpark. Ez nem egy átlagos állatkert, mert egy gyönyörű 21 hektáros tölgyes erdőben terül el közvetlenül a Bükki Nemzeti Park szomszédságában. Közel 140 állatfaj, több mint 700 egyedét láthatjuk itt a hazai erdők lakóitól az egzotikus különlegességekig. A látogatást pedig elképesztő élmények teszik még teljesebbé, végig sétálhatunk a völgy felett áttívelő 32 méter hosszú függőhídon, felmehetünk a 9 méteres magaslesre a lombkorona élővilágért, ráadásul minden nap tartanak látványetetéseket és állatsimogatót is. Ha egy tökéletes hétvégi programot keresnél, akkor ez egy nagyon jó ötlet lehet az egész családnak, a természet szívében érdemes ellátogatni Miskolcra. Na mindjárt a föld alá megyünk Esztergom közelében, de előbb még itt van BSV és Nagy Bogi együtt, ez az Always Be Mine.

Ezt az előadót is a magyar zenét játszó Petőfi Rádióban hallottad először. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.

Az Elészúzi és a Kise nyitom a szemem itt a Petőfin, ahol minden magyar érdemes kinyitni a szemünket, főleg ha Esztergom közelében járunk. A Nagy Strázsa hegy oldalában ugyanis ott rejtőzik a Sátorkő pusztai barlang, ami egy igazi geológiai ritkaság hazánkban. Ez a hévizes eredetű barlang arról híres, hogy a mélyből feltörő meleg vizek gömbfülkék egész sorozatát oldották ki a mészkőben. A falakat lélegzetelállító gipszvirágok, kanyargószálak és az országban egyedülálló, akár félméteres gipszpillérek díszítik. A Benedek Endre Barlangkutató Egyesület kitartó munkájának köszönhetően ma már biztonságosan és szakszerűen látogatható ez a föld alatti csodavilág. Egy izgalmas és különleges túra tehát, akár a hétvégére a Sátorkő pusztai barlangban, amit mindenképpen érdemes felvenni a bakancs listánkra. Mára zárjuk a barangolást, na de ha jó hazai zenék jönnek folyamatosan itt a Petőfin, a galaxisokkal folytatjuk. Ez a Szép Volt. Csak egy pillanat.

0: Szevasz.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar szinte tökéletes nyári hétvégénk lesz a legkellemesebb hőmérsékletekkel. Ugyan elszórtan egy-egy zápor zivatar előfordulhat, de semmi jelentős. Mi már nagyon hangulódunk a hétvégére. A következő órában is nagy dózisban hazai kedvencekkel. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A friss hírek után itt lesz Paulina, és olyan dogálni fogsz.
2: Szerintem jaj, dogálni fogsz. Esőben ázni, ázni fogsz, de te tudod.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
4: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
5: De az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
6: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik összetudásukat.
5: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivian? Mi a helyes áthaladási sorrend?
6: Nagy diák teszt. Vasárnap 17:40 perckor az M5 műsorán.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos gomoly felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Növekszik a munkanélküliek száma. A mentők és a rendőrök is folyamatos ügyeletben lesznek a Hungaroringen.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-as autót között kiépített terelésben, főleg a külső sávban. Ezért aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán a 19-es jelű Mogyoród-Nyugat és a 23-as jelű Mogyoród-Kelet csomóponttól is 1 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom a Forma 1-es versenyre látogatók miatt. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán előtt az 50-es kilométernél baleset történt. A külső sávon már megindult a forgalom, de még mindig több kilométeres a torlódás. És friss hír, hogy a 7-es főúton Siófok átkelési szakaszán két személyautó ütközött össze. A 108-as kilométernél csak a félútpálya járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Felmentette a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy Jákli Gergely utódját délután mutatja be. Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4.646.000-en dolgoztak júniusban, ami 66.000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma idén május óta 5.200-zal 214.000-re nőtt. A munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Az álláskeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet. Ma délután kezdik eltávolítani a tegnap talált szennyezőanyagot a fekete körösről. Várhatóan ma megérkeznek a vízminták előzetes eredményei is, közölte a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A nagy mennyiségű úszadék terjedését merülő fallal akadályozzák meg. A térségben található két szabad strandot bezárták, a kárelhárítási feladatokat továbbra is harmadfokú készültség mellett végzik. Folyamatos ügyeletet lát el a Hungaroringen az országos mentőszolgálat és a rendőrség is a hétvégi Formula 1-es magyar nagydíj ideje alatt. A mentők a versenyzők biztonsága mellett a nézők megfelelő ellátására is figyelnek, a rendőrség pedig egész nap járőrözik és helikopterrel is megfigyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket és csak a kijelölt parkolókat.

0: kéri, hogy maradjál.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Egy nagyon sürgős felhívással jövök most így rögtön az óra elején. Veszélybe kerülhet ugyanis a hazai vérellátás. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt arra kér mindenkit, hogy aki nem a szabadságát tölti, a következő napokban szánjon egy órát a véradásra. A nyári szabadságolások miatt az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, pedig a betegellátás nem állhat meg. Naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség a biztonságos készletekhez, ha egészséges vagy, 18 és 65 év közötti, és a testsúlyod eléri az 50 kilót, akkor most egyetlen órával életeket menthetsz. Ez nagyon fontos. Ne halogasd, keresd fel a hozzád legközelebbi véradó pontot az ovs.hu/időpontfoglalás vagy a véradás.hu oldalon, és segíts te is. Minden eddigi és leendő véradónak küldök egy jó dalt a folytatásban. Itt van Ákos örökzöldje, a Hello a Petőfim.

kocsba zár.

hozták nekünk a lendületet. Ez volt a Bababó, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hát lendületből a hétvégén sem lesz hiány, mert hogy jön a legnagyobb hazai sportesemény, az egyik legnagyobb hazai sportesemény, a Forma 1 Magyar Nagydíj. Magyarodon már javában zajlanak az események. Délután lement az első szabadedzés, hamarosan jönnek a Forma 2 és Forma 3 időmérők, 16 óra 45-kor pedig a király kategória második szabadedzése következik. Az M4 Sport idén is teljes körűen élőben közvetíti a hétvégét. Őrületesen kiélezett csata várható Antonelli és a Mercedes, Verstappen, a Ferrari és a McLaren között. Szombaton 15 óra 25-kor jön majd a sorsdöntő időmérőedzés, vasárnap 13 óra 25-kor pedig rajtól a Magyar Nagydíj. Ha esetleg nem tudsz a tévé előtt ülni, akkor kövess az eseményeket online az m4sport.hu-n vagy a MediaClicken, és szurkoljunk együtt. Most pedig jöhet egy újabb hazai kedvenc tekerje hangerőn. Egy újdonságot hozok a Honeybeast-től és Daniel Fitől. Ez a Bárcsak lennék, a Petőfi.

They saw me cold, pouring up a peely band. Kérlek, ne fáradj majd köszönni.

0: Slimi után már is ránézünk az utakra itt a Petőfén, ahol minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Péntek délután lévén folyamatosan telítődnek a fővárosból kivezető utak, és továbbra is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben. Ráadásul a belső sávban Budapest felé korábban a 48-as kilométernél egy műszaki hibás autó vesztegelt. A sávzárás már megszűnt, de közel 10 kilométeres a torlódás, ami csak lassan oszlik fel. Az M3-ason a Mogyoródi csomópont és a Hungaroring környéke kiemelten terhelt a Forma 1-re érkezők miatt. Ott is számíts hatalmas dugókra. Az M7-es autópályán a Balaton felé haladók készüljenek lassabb haladásra a megszokott hétvégi csúcsforgalom miatt. Az M0-as keleti szektorában a 45-ös jelű Ecser-Maglód csomópontban, az M3-as autópálya felé vezető oldalon pedig felborult egy teherautó, ami a belső sávban vesztegel éppen, de a szemközti oldalon is sok a nézelődő, így mindkét irányban 4-5 kilométeres a torlódás. Vezess nagyon óvatosan, tarts megfelelő követési távolságot, és ha van közlekedési infót, küldd el nekem például Instán vagy Facebookon.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: És akkor már is Sopron felé veszünk az irányt, jön a Road Movie All Stars.

0: játszik egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gond.

0: Magyar, ez a Petőfi Rádió. Egyre nagyobb a forgalom, úgyhogy légy óvatos az utakon. Ha van közlekedési infód, várom SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, jönnek mindjárt a legfrissebb hírek, aztán Rúzsa Magdi is itt lesz velünk, a Karmával folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: De az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
3: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
2: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
3: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
5: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
6: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
10: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
9: Neked Sedacur Forte kell.
10: Sedacur Forte?
9: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Vörös Domonkos.
12: Ez a Petőfi Rádió.
13: Napos gomoly felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Csökkent a foglalkoztatottak száma. Megnyílt a művészetek völgye.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán a 19-es jelű Mogyoród nyugat és a 23-as jelű Mogyoród kelet csomóponttól is 1 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom a Forma 1-es versenyre látogatók miatt. Az M0-as autót keleti szektorában a 45-ös jelű Ecser-Maglód csomópontban az M3-as autópálya felé vezető oldalon felborult egy teherautó. Mindkét oldalon a belső sávzárása mellett helyszínelnek, és mindkét irányban 6-8 kilométeres a torlódás. A 7-es főúton Siófok átkelési szakaszán két személyautó ütközött össze. A 108-as kilométernél csak a félútpálya járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
13: Felmentette a Paks 2 Atomerőmű ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy Gyákli Gergely utódját délután mutatja be. Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4.646.000-en dolgoztak júniusban, ami 66.000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5.200-zal 214.000-re nőtt. A munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Az álláskeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet. Kikötőfalnak és egy zsilip kapunak ütközött hajnalban Bécsnél egy dunai szállodahajó. A fedélzeten tartózkodó mintegy 200 utas közül 14-en sérültek meg könnyebben, 6 embert kórházba vittek. Az ütközésben a hajó orra sérült meg, de nem keletkezett rajta lék és senki sem esett a Dunába. Az utasok egy másik hajóval folytatták útjukat. A rendőrség vizsgálatot indított, a baleset okait pedig még vizsgálják. Elkezdődött a Művészetek Völgye Fesztivál. 10 napon át színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások várják a látogatókat Kapolcson, Vigánt Petenden és Talián Dörögdön. A fesztivál kiemelt célja a természetvédelem, ennek jegyében népszerűsítik a műanyagmentes vendéglátást és a szelektív gyűjtést.
12: Petőfi Rádió Sport.
14: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. A Ferencváros augusztus 8-án a 15-szörös BL győztes Real Madrid labdarúgó csapatát fogadja felkészülési mérkőzésen a Groupama arénában. A két gárda legutóbb 1995-ben találkozott egymással, akkor a madridi 6-1-es vereséget követően az Üllői úton 1-1-es döntetlent ért el a magyar csapat. A Real július közepén kezdte el a felkészülést régi új vezetőedzőjével José Mourinhoval, aki járt már a Groupama arénában, méghozzá a Chelsea-vel a 2014-es stadionavatón. A sajtóhír

0: tartják. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap napos idő várható, kisebb zápor, zivatar csak északkeleten fordulhat elő. A szél délnyugatira fordul és helyenként megélénkül. A hűvös hajnal után 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Most nem panaszkodhatunk arra, hogy ne lennének frissítőek a tavaink. Na de, itt a Petőfin, beízítjük a hangulatot, már nagyon rajta vagyunk a hétvégén. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallott, pár órát kell csak kibírni, és jöhet a szombat, addig pedig itt van többek között Ruzsa Magdi.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Sűrű végtelen a Blaha Louisianától, itt a Petőfin, ahol minden magyar, és valószínűleg a hétvégén sűrűn láthatunk majd rendőröket is, főleg Pest megyében, ahol fokozott rendőri ellenőrzést rendeltek el a Forma 1-es magyar nagydíj miatt. Ez azt jelenti, hogy a Pest megyei rendőrfőkapitányság július 27-éig kiemelt jelenlétet biztosít a gödöllői rendőrkapitányság teljes területén, az M0-as és az M2-es autóutakon, illetve az M3-as, M4-es, M5-ös és M6-os autópályák Pest megyei szakaszai. Mindemellett az érintett pihenőhelyeken és parkolókban is gyakrabban találkozhatunk ellenőrzésekkel. A megnövekedett forgalom miatt a hatóságok szigorúan ellenőrzik a közlekedési szabályok és a sebességhatárok betartását. Vezess óvatosan, tartsd be minden szabályt, és akkor nem lesz semmi baj. Ha pedig van közlekedési infót, küldd el nekem Viberen, Instán vagy éppen Facebookon. Most pedig küldök neked egy jó Manuel dalt a folytatásban. Ez a Tiara, itt a Petőfi.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Nagyon oda tették magukat a srácok a plázson, és úgy tűnik új időszámítás kezdődött a Follow the Flow házatáján. A többszörös arany és platina lemezes csapat olyan óriási slágerek után, mint a Nem tudja senki, vagy a Szélcsend, egy kifejezetten friss, tudatos váltással tért vissza. A legújabb zenéjük a Beszívom, a megfelelési kényszer és a külső visszaigazolások elengedéséről szól. Ha pedig élőben is meghallgatnád őket, akkor van egy jó hírem, holnap Kapuváron lépnek színpadra. Engedd el a megfelelési kényszert, te is. Érkezik a Follow the Flow és a legújabb Beszívom.

0: A csúcsforgalom a tetőfokára hág szépen lassan, főleg a nagyvárosokban és a főutakon. Az M1 M7 közös bevezető szakaszán lassú a kiutás a fővárosból, az M3-as autópályán Mogyoród térségében a mogyoródi futamra érkezők miatt pedig továbbra is lehet számítani szakaszos torlódásra. És továbbra is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé a Tatabánya és az M0-as között kiépített terelésben, főleg a külső sávban. Aki autóval van és Budapest a célja, annak mindenképpen érdemes az átterelt belső sávot választania. Légy türelmes, vigyázz a többi közlekedőre, és inkább számolj egy kicsit hosszabb menetidővel, ha útnak indulsz. SMS-ben és Viberen várom a közlekedési infókat, 06 30 30 30 380, de Instán és Facebookon is tudsz üzenni. Balesetmentes közlekedést kívánok!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.
0: Sokan már szinte percenként nézik az órát, de kitartást, nem sokára itt a hétvége. Akár a munkában vagy, vagy éppen arra szolgatsz a dugóban, hallgassunk együtt jó hazai zenéket, és picit lazítsunk a következő percekben Lórival, akitől már is hozom neked a párát.

0: lennék.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A hétvége felvezetésében érkezik Máris Szikora, Tomi kollégám, jó zenékkel, friss közlekedési infókkal, és persze, hogy Petőfis játékkal. Ha te is szeretnél egy jó kis Petőfis ajándékcsomagot, akkor mindenképpen játsz Tomival és vadászd az óra zenéjét. Na de a részleteket majd ő elmondja nem sokára. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, még nem búcsúzom mára, este 9-től jövök vissza, és hangolódunk tovább a hétvégére. Tarts velem akkor is!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
7: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell.
7: Sedacur Forte?
6: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
12: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
11: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
13: Napos idő várható, északkeleten záporokkal. Jelentős fejlesztésre készül Esztergomi gyárában a Suzuki. Megnyílt a művészetek völgye.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autót közötti kiépített terelésben, főleg a külső sávban. A belső átterelt sávban Bicskénél megszűnt már a baleseti helyszínelés, de a baleset mögötti 9 kilométeres és az ellenkező irányú, tehát a határ felé vezető 5 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Magyaródnyugat csomóponttól 3 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom a Forma 1-es versenyre látogatók miatt. Felborult egy teherautó az M0-as autót keleti szektorában a 45-ös jelű Ecser-Maglód csomópontban. Az M3-as autópálya felé vezető oldalon megállították a forgalmat a mentés idejére, de mindkét irányban 8-10 kilométeres torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenet a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
13: Nagy összegű fejlesztésre készül Esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Az esztergomi gyár mintegy 2800 embernek ad munkát. Termelésének csak nem 90%-a exportra kerül, tette hozzá a tárca vezető. Kikötőfalnak és egy zsilip kapunak ütközött hajnalban Bécsnél egy dunai szállodahajó. A fedélzeten tartózkodó mintegy 200 utas közül 14-en sérültek meg könnyebben, 6 embert kórházba vittek. Az ütközésben a hajó orra sérült meg, de nem keletkezett rajta lék, és senki sem esett a Dunába. Az utasok egy másik hajóval folytatták útjukat. A rendőrség vizsgálatot indított, a baleset okait vizsgálják. Elkezdődött a Művészetek Völgye Fesztivál. 10 napon át színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások várják a látogatókat Kapolcson, Vigánt Petenden és Talián Dörögdön. A fesztivál kiemelt célja a természetvédelem, ennek jegyében népszerűsítik a műanyagmentes vendéglátást és a szelektív gyűjtést.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Holnap napos, gomoly felhős idő várható, kisebb zápor, zivatar csak észak-keleten fordulhat elő. A szél délnyugatira fordul és helyenként megélénkül. A hűvös hajnal után 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek délután 4 óra van. Ilyenkor már teljesen értető, hogyha mindenhol jár az eszed a gondolatod, csak a munkán nem. Együtt indítjuk a hétvégét. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Hamarosan nyereményjáték következik, amelyben Petőfi Rádiós ajándékokat nyerhetsz.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

0: szárnya.
1: Ha valaki még nem ismerné, ez volt az új halott pénzdal, a gyerekek.
2: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Hallgatóink a szemeink. Gábor azt írja, a kedves Petőfi Rádió, az M0-áson történt baleset miatt 55 perc alatt 8 kilométert tettünk meg, most pedig 20 percet teljes útzár van. Jó lett volna, hogyha a közútkezelő elirányítja a forgalmat, írja Gábor. Tehát baleset van az M0-áson. A 45-ös jelű Ecser Magló csomópontban felborult egy kamion, az M3-as felé vezető oldalon helyszínen. És emiatt van, hát több mint 10 kilométeres dugó, tehát az M0-áson, a 45-ös kilométernél az M3-as felé. Kitartás, hogyha itt vagy. Ha pedig még tudsz, akkor gyere le az M0-áson és kerülj. Figyelem, a 3-as főúton Bag elkerülő szakaszán baleset történt a 41-es kilométernél, tehát baleset a 3-as főúton Bag elkerülő szakaszán a 41-es kilométernél. A 24-es főúton pedig Eger térségében egy személyautó lesodródott a pályáról, az 58-as kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát baleset van a 24-es főúton Eger térségében az 58-as kilométernél. Huha, óriási a forgalom, rengeteg a baleset, vigyázz magadra, téged is hazavárnak, ha pedig van útinfód, akkor segíts rajtunk keresztül a többieknek, adj hírt az egész országból, Jászberényből, Moson-Magyaróváról, Veszprémből, hívja 061-759-6060-on, nagyon köszönöm előre is.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: Nyomjuk a pedált a folytatásban is, hamarosan például felpörgetjük a délutánt játékkal, szóval megígérem, hogy nem lesz punyadás, a nyeremény egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag, hogy hogyan lehet a tiéd, maradj velem pár perc és jövök a

0: check.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Mit ígértem nemrég? Játékot. És mi következik hamarosan? Játék! Petőfi Rádiós ajándékcsomagért. Bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska. Ez tartalmazza a meglepetésünk. Mi pedig a gyorsaságot tudjuk jutalmazni. Amikor a zenék közötti felhívást meghallod, akkor várom az üzeneted elsőként, a leggyorsabbként a 06 30 30 30 380-ra. Tehát már készítsd a telefonod, küldd el nekünk az óra előadóját és a szám címét SMS-ben. Ha mindenkit megelőztél, visszahívlak, mond a Petőfi Rádió szlogenjét, és már is tiéd a nyeremény. Igen, ilyen egyszerű. Légy szerencsés, szorítok! A játék pár perc és kezdődik.

0: Ma délután ez az óra magyar zenéje. Most küld a dal előadóját és címét elsőként.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Itt a Tankcsapda, Mennyország turiszta Petőfi Rádióban, minden magyar. A délután nyerő zenéje, amely a leggyorsabb üzenet küldőnek ajándékot ér, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Tehát, hogyha jelentkeztél SMS-ben a 06303030380-on, akkor már is bent vagy. Ha pedig gyors voltál, mindjárt visszahívlak.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Rengetegen utazunk együtt, figyelem, az M3-ason több kilométeres dugó van Magyarót térségében, Vásárosnamény felé, nem véletlen, hiszen nagyon sokan látogatnak a hétvégi Forma 1-re, távolabb pedig Bagnál baleset történt korábban a 42-es kilométernél, itt 10 kilométeres a dugó, tehát baleset van az M3-ason Bagnál, a 42-es kilométernél Vásárosnamény felé, nagyjából 10 kilométeres torlódásra kell készülnöd. Nézzük az M7-esen, Érdnél, Letenye felé, a 21-es kilométer a baleset történt, csak a leállósában megy a forgalom. Török Bálintig ér a torlódás, aki teheti válasza a 7-es főutat, tehát baleset van az M7-esen is, ért térségében a Balaton felé a 21-es kilométernél. Az M0-áson is 8-10 kilométeres a torlódás az M3-as felé, mert Maglód térségében felborult egy teherautó. Egész pontosan a 45-ös kilométernél, tehát baleset az M0-áson a 45-ös kilométernél az M3-as felé vezető oldalon, 10 kilométeres a torlódás, és a 24-es főúton Eger térségében lesodródott egy személyautó a pályáról, így az 58-as kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát mindez a 24-es főúton Egernél. Huha, hát van miről beszélnünk, kitartás, vigyázz magadra. Én pedig a délutáni kuplungnyomogatás közben várom a további információkat is, bármit tapasztalsz, jelez nekünk az egész országból, Kapuváról, Etyekről, Bucsáról, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: folytatásban, hogy egy 10-es skálán mennyire volt könnyű a ma délutáni feladvány, azt mindjárt megkérdezzük a nyertesünktől, aki elsőként küldött nekünk üzenetet a játék felhívás után. Háló, szia, én a Petőfi Rádióból csörgök. Szikora Tamás vagyok.
1: Jézusom, Balla Krisztina vagyok.
0: Hello, szia. Bekerültél a játékba, bent vagy.
1: Jézusom, komolyan, már mióta, évek óta próbálkozok bekerülni, és soha nem sikerült.
0: Hát akkor ez lesz a tenapod. Ez a tenapod. Ráadásul azt gondolom, hogy a mai feladvány extra könnyű, mert szerintem ezt a dalt mindenki ismeri, ugye?
1: Így van.
0: Na, melyik az a dal, amire mostantól mindig emlékezni fogsz, ami szerencsét hoz neked, ami az óra nyerőzenéje volt?
1: Mennyország turist.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogenje megvan?
1: Igen, Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Szuper, hát mióta vársz erre, hogy azt mondtassam neked, hogy gratulálok?
1: Nem tudom, szerintem már a szünetében.
0: Akkor gratulálok, nyertél!
1: Jézusom!
0: Petőfi Rádiós ajándék csomag a tiéd.
1: Köszönöm szépen.
0: Ezt tartalmaz bögrét, kulacsot, nyakpaszt, Petőfi Rádiós bevásárlótáskát, és úgy gondolom, hogy a legjobb helyre ment ma délután.
1: Igen.
0: És miközben hallgatsz minket így délutánonként, mi a program?
1: Most úton vagyunk haza, nyaraláson voltunk.
0: Wow.
1: Most megyünk haza.
0: Hát akkor ezzel megkoronázzuk a nyaralásotokat, bár remélem, hogy jól sikerült.
1: Szuperül, igen.
0: Merre jártatok?
1: Panyalán voltunk.
0: És hány napot töltöttetek ott?
1: Egy hetet.
0: És milyen programokkal telt az elmúlt egy hét, vagy mi volt a legjobb program? Mit ajánlanál, hogyha valaki szeretne látogatni Panyola környékére?
1: Nem tudom, nagyon szép volt az összes, de nem tudok felsorolni semmit. Nagyon-nagyon tetszett az egész. Nagyon sok túraútvonal van, ott például Mária Pócs is, gyönyörű szép hely.
0: Korábban még nem jártatok arra egyébként?
1: De két éve voltunk, csak egy családiak, mert ezzel kellett jönnünk, de most visszamentünk oda, és befejeztük így a terveket, amit többbe kellett hagynunk akkor.
0: És hová mentek haza? Az ország melyik részére utaztok?
1: Pest megye, Szegléd.
0: Akkor vigyázzatok magatokra, én pedig elkísérlek titeket, mert a következő dal is a tiétek lesz most a Petőfi Rádióban. Ez pedig egy nagy zene a TikTokról, Filó és a 100-szor ezt játszom.
1: Rendben, köszönjük szépen.
0: A mai nyertesünk tehát Krisztina, de jövő héten is játsz velünk minden munkanap délután 4 és 5 óra között.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Minden jó, ha a péntek jó. Végre együtt indítjuk a hétvégét. Rám a folytatásban is számíthatsz. Például a kezdést Odettal adja. Itt a Van az a pillanat.
1: Van ez a pillanat, amikor ölöd, de mikor rád köszön, tudod, hogy nem fáj.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel, havi 29.900 forint törlesztőtől.
7: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
8: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: Ez itt az Aranyka Show.
11: Halló, Aranyka?
10: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
11: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
12: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
13: Napos gomoly felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Jelentős fejlesztésre készül a esztergomi gyárában a Suzuki. Tilos fürdeni a Velencei tó néhány strandján.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Baleset történt az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Érdnél a 21-es kilométernél. Csak a leállósávon araszol a forgalom, Török Bálintig ér a 9 kilométeres torlódás, ezért aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M0-as autót keleti szektorában a 45-ös jelű Ecsermagló csomópontban felborult egy teherautó. Az M3-as autópálya felé vezető oldalon lezárták a belső sávot, és mindkét irányban 8-10 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
13: Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti, közölte gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Közben felmentette a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy Jákli Gergely utódját délután mutatja be. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok. Ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni. Három pilóta is rosszul lett a British Airways egyik Indiából Londonba tartó járatán, írja az Index. A pilóták előzőleg együtt reggeliztek indiai szállásukon, majd egyikük olyan rosszul lett, hogy nem szállt fel a gépre. A másik két pilóta ugyan vállalta az utat, de útközben náluk is jelentkeztek az ételmérgezés tünetei. Végül sikeresen leszálltak Londonban. A légitársaság vizsgálja az eset körülményeit. Már 40 ezer embert kellett evakuálni Franciaországban a biszkajai öböl térségében az erdőtüzek miatt. Az egyik Bordeaux-tól 40 kilométerre lévő tengerparti üdülőhelyről hajókkal és szárazföldön is menekítik az embereket. A rendkívüli hőség sújtotta délnyugat Franciaországban egyre több tűzfészek alakul ki. A lángokat egyelőre a külföldről érkező tűzoltók segítségével sem sikerül megfékezni. Spanyolországban országos vészhelyzetet hirdettek. Madrid környékén és Avila tartományban már több mint 10 000 embernek kellett elhagynia otthonát az erdő és bozót tüzek miatt.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Holnap napos idő várható, kisebb záporzivatar csak északkeleten fordulhat elő. A szél délnyugatira fordul és helyenként megélénkül. A hűvös hajnal után 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek, 5 óra, megérkezett a hét legjobban várt délutánja. Remélem, hogy holnap neked sem kell ébresztőt állítani. Számíthatsz rám a folytatásban, együtt indítjuk a hétvégét. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, már is pörgünk, Odeddal a szóla, van az a pillanat.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenét.

0: hírek az utakról.
1: Hallgatóink, a szemeink, folyamatosan várom és mondom a közlekedési infokat a péntek délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, az M0-ás déli szektorán újabb baleset történt a 6-os főút csomópontjánál az M1-es felé vezető oldalon, a 14-es kilométernél. A külső sáv le van zárva, ezért van tehát dugó most az M0-áson, a 6-os főúti csomópontnál az M1-es felé, ahol a 14-es kilométernél baleset történt. Korábban az M7-esen is volt baleset, Érdnél a Balaton felé viszont megszűnt a forgalomkorlátozás, de mondanom sem kell, hogy a dugó még most is óriási, tehát mindenképp plusz menetidővel tervez, hogyha az M7-esen a Balcsi felé közlekedsz, korábban Érd térségében volt baleset, és az M3-ason is baleset van Bagnál, a 42-es kilométernél a Vásárosnamény felé vezető oldalon. Megszűnt a sávzárás, viszont a korábbi 13 kilométeres torlódás még most is aktuális, mindenképp plusz menetidővel tervez, tehát hogyha az M3-ason Bagnál autózol és Vásárosnamény felé tartasz, kitartás. Várom a további információkat, az egész országból dolgozzunk össze, és adj hírt Villányból, Csongrádról, Szolnokról, hívja 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

a Szolvév és a Kalandor, a Petőfi Rádióban minden magyar. Ez a hétvége pedig a Forma 1-ről szól, és hogyha valaki szeretné átélni az élményt, nem csak a Hungaroringen, hanem Budapesten is, akkor íme az én ajánlatom, mert hogy Hungaroring hajójárat közlekedik most a Dunán, exkluzív élményt kínálva a hétvégén, július 23 és 26 között egyedi hangulattal, különleges italválasztékkal és Budapest legszebb panorámájával vár minket a Budapest hajó, amely tehát most különleges Hungaroring dizájnban várja az utasokat. Én már láttam, elkaptam ezt a hajót, csekkold le Facebookon, TikTokon, és remélem, hogy megjött a kedved, tehát hogyha a hétvégét a Forma 1-en töltöd, Budapestre látogatsz, a fővárosba jártok, akkor érdemes egyet hajókázni a Hungaroring hajón. Fővárosi programajánlathoz pedig stílusosan itt egy dal Budapestről, Király Viktortól.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ma reggel konkrétan a Facebookon minden második cikk arról szólt, hogy ismét jön a hőkupola, és nézem az időjárás előrejelzést. A hétvége 28-30 fokot, kellemes nyári időt tartogat, aztán hétfőn érkezik egy hideg front, de szerdától erőteljes melegedés kezdődik, és a jövő hétvége 38 fokos kánikulát ígér az előrejelzések szerint. Augusztus első hetében végig 37-38 fok lesz, és ennek a hőkupolának, vagy ennek a forróságnak a végét még nem látni. Szóval, hogyha augusztus első hetére vetted ki a szabit, akkor a lehető legjobb nyaralós időt fogtad ki.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ha pedig utazás közben hallgatsz minket, akkor a lehető legjobb helyen vagy, mert a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Az M3-ason óriási a forgalom, főként Magyaród térségében a Forma 1-es hétvége miatt. Távol a Bagnál történt korábban baleset a 42-es kilométernél, itt már megszűnt a sávzárás, viszont a korábbi 13 kilométeres dugó még felosztóban van, emiatt mindenképp plusz menetidővel tervez, hogyha a fővárosból indulsz az M3-ason és Vásárosnamény felé tartasz. Az M0-áson baleset van a 6-os főúti csomópontnál az M1-es felé a 14-es kilométernél, le van zárva a külső sáv, tehát baleset az M0-áson a 6-os főúti csomópontnál az M1-es felé a 14-es kilométernél, és egy hír a fővárosból, lezárták a Soroksári útat a Vágóhíd utca, valamint a Kvassai Jenő út között a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése miatt. Ez vasárnap éjfélig így lesz. Tumultusra kell készülni a Gubacsi úton befelé, a Mester utcában a Kölymes-Kálmán körútnál, valamint a Kvassai Jenő úton a Gubacsi út előtt, mert lezárták a Soroksári útat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között, egyébként ott a Budapest park közelében. Itt talán mindenki tudja. Várom a további infokat, a még frissebb helyzetjelentéseket országosan. Tiszaszalkáról, Szekszárdról, Abátszalókról hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
2: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeesből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pardograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virága.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ma boldog névnapot kívánhatunk a Kingáknak és a Kincsőknek. Köszönj fel őket rajtunk keresztül. Akár add meg a telefonszámukat és felhívom őket. Így lesz igazi a meglepetés. Egy óra múlva 7-kor kezdődik a kívánság műsor. Várom az üzenetet. Addig mindjárt itt a Blaha Louisiana.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 0630 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
3: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőd ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos meleg időben indul a hétvége. Új Intercity vonatok állnak forgalomba a Gyesevnél. Tilos fürdeni a Belencei tó több strandján.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán a 19-es jelű Mogyoród-Nyugat csomóponttól 3 kilométeren keresztül lassul vissza a forgalom a Forma 1-es versenyre látogatók miatt. Távolabb Bagnál a 42-es kilométernél a baleset miatti sávzárás megszűnt, de 13 kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, már Gödöllőnél letérve választhatja a 3-as főutat. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Ócsánál baleset történt. A 31-es kilométernél egy sávot lezártak, a közel 10 kilométeres torlódás már az M0-as autó csomópontjáig ér. Az M0-as autó déli szektorában a 6-os főúti csomópontnál az M1-es autópálya felé vezető oldalon történt baleset, de a 14-es kilométernél csak a külső sávot zárták le. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Jövőre 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Gyesevnél, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a klímás alacsonypadlós büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatok a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon közlekednek majd. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok, ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra meg lehet majd nyitni. Már 40 ezer embert kellett evakuálni Franciaországban a Biszkajai öböl térségében az erdőtüzek miatt. Az egyik Bordótól 40 kilométerre lévő tengerparti üdülőhelyről hajókkal és szárazföldön is menekítik az embereket. A rendkívüli hőség sújtotta délnyugat Franciaországban egyre több tűzfészek alakul ki. A lángokat egyelőre a külföldről érkező tűzoltók segítségével sem sikerült megfékezni. Spanyolországban országos vészhelyzetet hirdettek. Madrid környékén és Avila tartományban már több mint 10 000 embernek kellett elhagyni otthonát az erdő és bozott tüzek miatt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap napos idő várható, kisebb zápor, zivatar csak északkeleten fordulhat elő. A szél délnyugatira fordul és helyenként megélénkül. A hűvös hajnal után 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Péntek délután 6-kor nyugodtan ki lehet kapcsolni most már a céges telefont. Lazuljunk együtt, együtt indítjuk a hétvégét. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, számíthatsz rám. Már is napsütésben játszom a Blaha Louisiana sikerét. Ez az Ott van a nap.
2: Itt egy újabb óra.

Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.

0: Friss hírek az utakról.
1: Átvezetünk a hétvégébe, és a Petőfi Rádióban folyamatosan, tényleg 20 percenként informálunk a közlekedésről ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, az M3-ason korábban óriási dugó volt Bagnál, de jelentem már csak Gödöllőnél van néhány kilométeres torlódás, de még mindig minimálisan plusz menetidővel tervez az M3-ason, hogyha Vásáros Namén felé tartasz, Gödöllőnél a 27-es kilométer közelében van torlódás. M5, itt Ócsánál történt baleset a Szeged felé vezető oldalon, a 31-es kilométernél egy sávot lezártak, közel 10 kilométeres dugó van, ami már az M0-ás csomópontjáig is elér, éppen ezért, aki teheti, kerüljön az 5-ös főúton, tehát baleset van az M5-ösön, Ócsánál Szeged felé, több mint 10 kilométeres a torlódás. Az M0-ás déli szektorán korábban baleset volt a 6-os főúti csomópontnál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 14-es kilométernél le van zárva a külső sáv, tehát baleset az M0-áson a 6-os főúti csomópontnál az M1-es felé a 14-es kilométernél, és baleset történt az 5-ös főúton, Alsó-Némedi térségében egy személyautó és egy teherautó karambolozott, a 22-es kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát baleset az 5-ös főúton is, Alsó-Némedi térségében a 22-es kilométernél. Kitartás, vigyázz magadra. Én veled vagyok, úti társad leszek, igyekszem feldobni az utad magyar zenékkel, de hallgatóink a szemeink, éppen ezért várom a közlekedési infokat az egész országból. Rácalmásról, Dunakesziről, Hajdúböszörményből, hívja 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Na és útközben egy kis Pál és a Borz jöhet? Csillag vagy Fecske itt a Petőfin. Nem jó.

Petőfi Rádió minden magyar. Beléptünk az év egyik legszebb, legkülönlegesebb időszakába. Jönnek a hullócsillagos éjszakák, és bár augusztus elején, augusztus közepén lesznek majd a legaktívabbak a hullócsillagok, mégis most lesz egy éjszaka, amikor két meteoraj eléri az aktivitását. Július 30-áról 31-ére való éjszaka. Átlagosan óránként akár 10-15 hullócsillag felvillanása várható majd az égbolton. A meteorajok észleléséhez egyébként nincs szükség távcsőre, tehát szabad szemmel is jól megfigyelhető, persze ez fényszennyezettségtől és tereptárgyaktól mentes helyen érdemes ezeket néznünk. Tehát az időpont július 30-áról 31-ére. Van még pár napunk, úgyhogy keressük meg a legmegfelelőbb helyszínt hullócsillagnézéshez. Ha van ötleted, várom, SMS Viber 0630 30 30 380. Közben láthatáron az újabb hőhullám, a hőkupola, augusztus eleje 37 fokot ígér. Nálom most itt a Kaukázus. Egyetlen szó. Hey!

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: hírek az utakról.
1: Folyamatosan tájékoztatunk téged a közlekedésről, ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban 20 percenként. Én vagyok az útitársad. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Figyelem, az M5-ösön Szeged felé Ócsánál történt baleset és több mint 10 kilométeres a torlódás. Már az M0-ás csomópontjáig ér a dugó, emiatt választ az 5-ös főútat, bár egyébként ott is történt baleset. Tehát még egyszer, M5 Röszke felé Ócsánál baleset a 31-es kilométernél, kerülni az 5-ös főúton lehet, de az 5-ös főúton egy személyautó és egy teherautó koccant össze Alsó-Némedi térségében a 22-es kilométernél, így itt is csak egy sávon megy a forgalom, mindenki plusz menetidővel tervez, akár az M5-ösön, akár az 5-ös főúton tervezel menni Szeged felé, hiszen mindkét helyen baleset van. Az M0-ás déli szektorán a 6-os főúti csomópontjában az M1-es felé vezető oldalon történt baleset a 14-es kilométernél, a külső sávot lezárták, tehát baleset az M0-áson a 6-os főúti csomópontnál az M1-es felé a 14-es kilométernél, ami pedig az M1-est illeti, itt is lelassul a haladás Budapest felé, főként Tatabánya, valamint az M0-ás csomópontja között. Kitartás, vigyázz magadra, dolgozzunk össze, a további információkra is számítok, országosan Paksról, Nádudvarról, Pápáról, hívja 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.
1: Ezen a számon akkor is elérsz, hogyha van olyan dal, amit szívesen meghallgatná, vagy elküldeni a valakinek, hogy miért. 7-kor indul a kívánságműsor, add le a rendelésed, akár már most.

0: mert vagy szép nekem.
1: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
2: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
3: Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió, minden magyar. Indul a hétvége, kezdődik a kívánság műsor. 7 és 9 között tiéd a pálya. 061-759-6060 a forró drót. Az első zenét Adri választotta, a világ legjobb kolléganőjének, Beának. Itt a halott pénz, amikor feladnál.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos meleg idővel indul a hétvége. Kinevezték a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatóját. Tilos fürdeni a Velencei tó néhány strandján.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Ócsánál baleset történt. A 31-es kilométernél egy sávot lezártak, a közel 10 kilométeres torlódás már az M0-ás autó csomópontjáig ér. Az 5-ös főúton Alsó-Némedi térségében egy személyautó és egy teherautó karambolozott. A 22-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Az M0-ás autó déli szektorában a 6-os főút csomópontjánál az M1-es autópálya felé vezető oldalon baleset történt, de a 14-es kilométernél csak a külső sávot zárták le. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Ságodi Attila, a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, Ságodi Attila azt a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült a Paks 2 projekt következő szakaszának irányítására. A tárcavezető hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Jövőre 11 korszerű Intercity motorvonat áll forgalomba a Gyesevnél, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Pitézi Dávid közölte, a klímás, alacsonypadlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatok a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon közlekednek majd. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vízében a megengedett határértéket meghaladó enterokokkusz baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok, ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni.
0: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. A Ferencváros augusztus 8-án a 15-szörös BL győztes Real Madrid labdarúgó csapatát fogadja felkészülési mérkőzésen a Groupama arénában. A két gárda legutóbb 1995-ben találkozott egymással, akkor a madridi 6-1-es vereséget követően az Üllői úton 1-1-es döntetlent ért el a magyar csapat. A Real július közepén kezdte el a felkészülést régi új vezetőedzőjével José Mourinhoval, aki járt már a Groupama arénában, méghozzá a Chelsea-vel a 2014-es stadionavatón. Ezzel párhuzamosan az is eldőlt, későbbi, egyelőre ismeretlen időpontban rendezik meg a labdarúgó NB1 harmadik fordulójának rangadóját, a Ferencváros győri vendégjátékát a bajnoki címvédő Eto otthonában. A találkozó eredetileg éppen augusztus második hétvégéjére volt kiírva. Az összetetben élen álló Tadej Pogacsár nyerte a Tour de France 19. szakaszát Gap és Aap Dues között, ezzel tovább növelte előnyét a mezőny élén. Az őt követő belga Remco Evenepoel 2,5 perc hátránnyal a 6. lett a szakaszon, hátránya a szlovén kerekes mögött már több mint 7 perc. Pogacsár pályafutása során már 26 szakasz győzelemnél tart a francia kerékpáros körversenyen. Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a magyaródi verseny hétvége első szabad edzését a Hungaroringen. Második helyen a holland Max Verstappen végzett a Red Bull-lal, míg harmadikként a brit Lewis Hamilton zárt. Hamilton aztán megnyerte a második szabad edzést, megelőzve csapattársát Charles Leclerc-t, az időmérő edzése szombaton 16 órától kerül sor, míg a 41. magyar nagydíjat vasárnap 15 órától tartják. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap napos idő várható, kisebb záporzivatar csak északkeleten fordulhat elő. A szél délnyugatira fordul és helyenként megélénkül. A hűvös hajnal után 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
2: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 7 óra, egyelő, Petőfi Rádió kívánság műsor. Nálunk így indul a hétvége. Számíthatsz rá, mondd meg, hogy melyik dal legyen a következő, és kinek játszam. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás, várom a hívásod. Csörges most, 061 759 6060.
0: Itt egy újabb óra. Kizá-

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja az üzeneteket is 0630-30-30-380. Hello, a férjemnek Tominak üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem. Puszi, Bea. Hello, kedves Petőfi Rádió, most tartunk hazafelé Horvátországból, Erdélybe. Kit és Sándor szeretnék kérni a következő számot. Oké, hogy telt a nyaralásotok? A legjobb fotót küldjétek el nekünk Messengeren a Petőfi Rádió oldalán. Kit és Sándor, megajándékozunk titeket a következő dallal. Szintén horvát nyaralásukból tartanak hazafelé a Csányi család tagjai. Ők írtak nekünk, hogy a Petőfi Rádiót hallgatják, és üdvözletüket küldik az otthoniaknak. Kedves Csányi család, köszi, hogy minket hallgattok, és a négyes street dal már megrendelve. Zazi is írt nekünk, ő az apukájának címzi a következő számot. És hogy még kinek játszom, azt már te mondhatod?
3: Szia Tamás, Vali vagyok.
2: Hello, szia Vali. Kinek szeretnél számot küldeni?
3: Hát igazából magamnak, hát egyedül vagyok.
2: Aha, és van olyan dal, ami kicsit jobb kedre derítene, vagy még jobb kedre derítene, nem tudom.
3: Hát,
2: milyen most a hangulatod?
3: Nem tudom, de jó, jó.
2: Jó, hát persze, péntek jó, este jó lehet. Indul a hétvége, mit fogsz csinálni?
3: Hallgatni a Petőfi Rádiót, mindig azt csinálom.
2: Közben napoz, lazulj, főzőcskéz, én pedig megleplek téged is a következő zenével.
3: Köszönöm szépen.
2: Én
3: szia,
2: is.
3: Szia.
2: Szia.
3: Szia.
2: Négyes street, üzenet a távolból, ez szól a Petőfi Rádióban. Nálunk így indul a hétvége.
4: Üzenet a távolból, most már minden rendben, fogtad a kezem, elkísértél, de most

Az érzés, ami ott lapult bennem most, ismét megtalált szemnapok a láthatáron. Megfelelni már nem kell mától, keressenek bátran, úgysem látnak már a kételyek udvarán.

0: Klasszi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet, például a következő még hétfőn futott be, ugyanis Kun Lászlóni a lelkemre kötötte, hogy a következő üzenetet mindenképp adjam át. Tiszaföldvára, Csontos Gyöngyinek és mindenkinek, aki szereti, szóljon a következő dal. Oké, tehát Kun Lászlóni küldi Csontos Gyöngyinek Tiszaföldvára a következő zenét. Szia Tomi, ez már egy SMS. Ma van a mi kincsünk névnapja. Szeretnénk neki nagyon boldog napot kívánni, szeretjük, és természetesen a tesókat is, Magort és Gyöngyvért, valamint az apuka sem maradhat ki, Adhát is. Jött az üzenet Hévíz Györkről. Kedves kincső, boldog névnapot kívánunk! Szia Tomi, tesómnak Attilának szeretném üzenni, hogy tartson ki, szeretjük és soha ne adja fel, írja Vercsi és Noncsi. És ami kinek játszom a következő dalt, az most derül ki. Fordul a kocka, ha megadod nekem a címzett telefonszámát, legyen az névnapos, születésnapos, kollégád, bárki, akkor én intézem a többit.
3: Halló!
2: Halló, szia Kinga, a meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok. A kívánságműsorból hívlak, mert kaptál egy üzenetet. Átadhatom ezt neked?
3: Persze, persze.
2: Mégpedig Mesitől kaptam meg a telefonszámod. Ő írt nekünk, hogy szia Tomi, Szatmári Angelika Kingát szeretném felköszönteni a rádióban, és kívánok neki nagyon-nagyon boldog névnapot.
3: Igen, anyukám, igen.
2: Úgyhogy Isten éltessen!
3: Köszönöm szépen.
2: Na, ünnepeltek, hogy mi a program, hogy telik a napod?
3: Sütöttünk ilyen minifánkokat, meg ilyenekkel, tehát ilyen sütésőzéssel.
2: Aha, és töltöttétek valamivel a fánkot, vagy utána csak belemártogattátok csokiba, lekvárba, hogy néz ez ki?
3: Lekvárba, igen.
2: És van ilyen titkos receptetek hozzá? Ilyen kis családi recept, amiben mindig leveszitek a vendégeket a lábukról?
3: Igen, anyának az ilyen különleges receptje.
2: Na, szuper. Hétvége? Hogy fog telni? Mi lesz a programod?
3: Hát barátnőm Görögből hazajön, gondoltam elmennénk egy ilyen közös talira.
2: Nagyon király. Hát akkor ünnepeljetek is, sütízzetek, kocincsatok egyet a névnapodra, és anya súgott, hogy a Valmar a kedvenced.
3: Igen, igen.
2: Úgyhogy egy Valmardalt játszok neked most a Petőfi Rádióban, és ezzel kívánunk még egyszer boldog névnapot.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Szép estét, szia-szia, hello!
3: Hello, szép estét!
2: Valmar átutazó, ez diktálja az ütemet, így indul a hétvége a Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia.
2: Szia, én Tomi vagyok, és te?
3: Én Nara.
2: Hello Nara. Mizu, mit csinálsz éppen?
3: Szeretnék egy dalt kikérni a szüli napos hétre. Anyának tegnap volt, nekem szerdán volt a szülinapom, testvéremnek pedig kedden.
2: Aszta, hát ezt jól összehoztátok. Hát akkor nagy buli van, vagy nagy buli lesz nálatok, amikor ünnepeltek.
3: Igen, holnap fogunk, anya éppen tortát süt.
2: Na, és milyen tortát fog anya készíteni, vagy milyen torta készül?
3: Nekem citromos lesz.
2: Aha, az a kedvenced?
3: Igen.
2: És neked hány szál gyertya lesz a tortádon? Hány éves lettél?
3: 10.
2: Ó, és még kerek is ráadásul. Mekkora buli lesz nálatok? Kiket hívtatok?
3: Anya testvérét és a feleségét.
2: Aha, tehát akkor rokonok, családi körben fogtok ünnepelni.
3: Igen.
2: És van olyan zene, amivel hangolódjunk a holnapi bulira?
3: Manuel.
2: Jó, oké. Akkor Manuelt játszok neked, jó? És boldog szülinapot kívánom mi is.
3: Köszönöm szépen.
2: Köszi, szia.
3: Ja.
2: Manuel Popstar, ez szóljon az ünnepléshez a Petőfi Rádióban, de várom a továbbítandó üzeneteket. Ez a kívánság műsor 9 óráig, a telefonszámunk változatlan. Légy bátor, hívj 061-759-6060.

0: hívásod.
1: Ha pedig üzenetet írnál, akkor várom a 0630303380-on. Szia Tomi! Én a következő számot küldeném Leventének a sofőrünknek. Hajrá Lilák, írja Gergő a hátsó sorból. Oké, akkor kedves Lilák és kedves Levente a sofőr, meglepünk titeket és csinálunk hozzátok hangulatot a buszba. Megtudtam, hogy Szlovákiába mentek nyaralni, és sok erőt küldenek neked, a sofőrnek, a következő zenével. Hello, kedves Petőfi Rádió! Boldog születésnapot szeretnénk kívánni anyósomnak, Ritának, írja Aranka, Levente és Karcsi. Kedves Rita, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig. Dóri is csatlakozott hozzánk, Marcelnek küldi a következő számot, üzeni, hogy te vagy a legjobb férj, és nagyon-nagyon szeretlek. Marcel, azért nem minden nap kap ilyen üzenetet az ember. Legyen tiétek a következő dal, Dr. Véres és a Mangorájz feldolgozása. Ki emlékszik az eredetire? Éjjel ott

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello, Tomi, Dani vagyok. Anyukának szeretném küldeni a következő számot, és jó utat kívánok neki. Ívja Kis Dániel. Oké, anya, köszi, hogy vezetés közben is minket hallgatsz. 061-759-6060, csörgünk, hello!
3: Jó, ezt kívánok. Én meg János Samár Klári mama vagyok.
2: Kés csó, Klári mama. Hogy vagyunk?
3: Hát köszönöm, jó. Hál' Isten, kicsit hűvösebb az idő, most elviselhetőbb.
2: Így van. Kit lepünk meg ma este egy zenével?
3: Szeretném köszönteni unokámat, Borocs Kingát, névnapi alkalmából és közelgő születésnapi alkalmából. Nagyon sok boldogságot, nagyon jó egészséget és egy nagyon szép magyar számot szeretnék neki. És a többi unokát is szeretném köszönteni, a másik hatot is még.
2: Valamikor mennek a mamához nyaralni az unokák? Szép sorban, vagy egybe?
3: Igen, majd egyszerre ezt megtartom, egy hét múlva lesz a születésnapja, a 18-dik, és akkor lesz megtartva a névnap, születésnap, minden. Úgyhogy nagyon várjuk, hogy odaérjen az idő.
2: Na, hát akkor mi pedig most egy dallal járulunk hozzá az ünnepléshez. Köszönöm, hogy hívott minket.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Méringel Marci dalával ünnepelünk. Ez a késő már itt a Petőfi Rádióban.

0: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne.
1: Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente. Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: 8 után sincs megállás, nálunk 9-ig tart a kívánságműsor, szóval folytatjuk. Most veled. Szia, hogy szólítatlak? Én Tomi vagyok, és te?
3: Lili, itt vagyunk a nyaralunkban, és szeretnénk egy zenét kérni.
2: Sziasztok, hányan vagytok? Kik vannak ott a telefonvonal túlvégén?
3: Hát itt van az anyukám, két kis húgom, az ő barátnője, és az ő két gyereke, a fia és a lánya, és a kutyusuk.
2: Aha, és mit csináltok éppen? Mi a program?
3: Hát itt vagyunk, itt rajzolgatunk, és hallgatjuk a Petőfi Rádiót.
2: De jó, és merre teszitek ezt? Az ország melyik részén vagytok éppen?
3: Hát itt vagyunk Dégen.
2: Akkor Dégre játszom 3 perc múlva ezt a dalt. Kelemen kabátban maradjatok, gyerekek!
3: Elben,
2: élvezzétek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos meleg idővel indul a hétvége. Kinevezték a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatóját. Tilos fürdeni a Velencei tó néhány strandján.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a Gödöllő és a Bak közötti szakaszon a 27-es és a 39-es kilométer között az erős forgalom miatt lelassul a haladás. Illetve az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Törökbálint és Martonvásár, vagyis a 16-os és a 32-es kilométer között szintén torlódik a kocsisor az erős forgalom miatt. A 85-ös főúton Csornabel területén egy autó és egy motoros ütközött. A 24-es kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett irányonként váltakozva halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Ságodi Attila a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, Ságodi Attila a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült a Paks 2 projekt következő szakaszának irányítására. A tárcavezető hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Jövőre 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Gyesevnél, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a klímás, alacsonypadlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatok a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon közlekednek majd. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok, és ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap napos idő várható, kisebb záporzivatar csak északkeleten fordulhat elő. A szél délnyugatira fordul és helyenként megélénkül. A hűvös hajnal után 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
3: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Péntek este 8 óra van, ez már hivatalosan is hétvége. Számíthatsz ránk, hiszen folytatódik az élő kívánság műsor. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Na és te, kinek üzennél? Várom, hogy írj. SMS Viber 0630 30 30 380.
0: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag ma.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Petőfi Rádió kívánságműsor.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger. Szomorú éjszakák után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország. Guten Tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeresd te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad. Öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult.

0: Vezet a világtalan, élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus futonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek

0: árnyat repülj el, rabmadár.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, full élő a műsor, nem csak a rádióban, hanem a TikTokon is élőben megyünk, tehát betekintés nyerhetsz a stúdióba, hogy hogyan zajlik az élő kívánságműsor, és a zenék alatt dumcsizhatunk is, sőt, értékelheted az éppen aktuálisan szóló dalt, tehát a TikTokon a live-ot Petőfi Rádió stúdió néven neveztem el. Nagyon sokan együtt vagyunk, például Bea csatlakozott hozzánk, hogy a férjével és a gyerekeivel most tartanak haza Erdélybe, ugyanis nyaralni voltak Lefkadán, és egy dalt szeretne a családjának küldeni. Én pedig egy fotót kértem tőlük, hogy mi volt a legszebb emlékük Lefkadán, és kaptam is egy családi szelfit, ami, hogyha nem csal a radarom, akkor az Egremni Beachnél volt ez a fotó. Én imádtam azt a partot, és úgy látom a mosolyotokon, hogy ti is, úgyhogy remélem, hogy jól telt a nyaralásotok. Egy óriási pacsi a családnak, a csapatnak, a következő dal pedig, na, hogy a tiétek lesz a Petőfi Rádióban. Szemezek a további üzenetek közül. Hello, Tomi, Zsani vagyok. A férjemnek, Tominak szeretném küldeni a következő számot, kicsit mérges rám, mert egész nap a holnapi nyaralásunkra készültem, és kicsit megcsúsztam. Most a kocsiban ülünk, és téged hallgatunk. Átadnád neki, hogy nagyon-nagyon szeretem? Ez csak természetes. Tehát Zsani küldi a következő számot Tominak, meg nem csak egy számot küld, hanem egy nagy puszit is neked a rádión keresztül. Itt egy újabb üzenet. Hello, Tomi, Dórinak szeretném üzenni, hogy ő a legjobb feleség a világon, írja Marcel. Péter pedig Koroncóról csatlakozott hozzánk, ő a barátjával hallgat minket. Holnap is nagy munkában lesznek, de most belazultak. Ezt teljesen megértem, péntek este van, indítjuk a hétvégét Jude Law-val, ez a Vroom a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 20:31, az élő kívánságműsort hallod, sőt látod is a TikTokon, mert hogy élő live-ot indítottam Petőfi Rádió stúdió néven. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, és szemezek az üzenetek közül, amelyek mind SMS-ben, mind Viberen, mind pedig a TikTokon futnak be. Hello, Tomi, én a következő számot kérném Botinak, a drága kisunokámnak. Üzenem, hogy sajnos holnap letelik a nyaralása, de jövő héten újra találkozunk. Nagyon-nagyon szeretlek. Küldi tehát Betty Mémfőcsanakról a következő számot Botinak, a drága kisunokájának. Sziasztok, Varga Márk vagyok, és a munkatársaimnak, valamint magamnak szeretném küldeni a következő számot, ugyanis valaki még holnap is dolgozni fog, valakinek pedig irány a csapatépítő. Márk, gyarítom, hogy te csapatépítőzni fogsz, ugye? Érezzétek jól magatokat a csapatépítőn, megírhatod nekünk, hogy mi lesz a program nálatok. Adj ötletet másoknak. Hello, Tomi, vasárnap lesz Anna lányom névnapja, neki szeretném küldeni a következő számot. Nagyon-nagyon szeretem, írja a Spamberger család. Oké, hát akkor meglepjük őt a Petőfi Rádióban a következő dallal. Isten éltessen! De nem csak őt köszöntjük most, hanem Gerda írt nekünk, hogy Juhász Panna Luizának kíván rajtunk keresztül nagyon boldog névnapot. Vasárnap lesz természetesen a nagy nap, akkor fognak ünnepelni, és alig várja, hogy már most találkozzanak. Moncsi a TikTokon csatlakozott hozzánk, ő is választott egy dalt, ugyanis most költöztek át az új otthonukba, mi pedig gratulálunk ehhez, és azt kívánom, hogy minél hamarabb érezzétek otthon magatokat. Kovácsné Balog Anikó is csatlakozott hozzánk. Szia, Tomi! Én rajtatok keresztül szeretném meglepni anyukámat, akinek a névnapja lesz vasárnap, és üzenem neki, hogy köszönök mindent. Na várjunk, összerakom ezt az üzenetet, tehát Edina küldi Kovácsné Balog Anikónak a névnapjára a következő számot, és nagyon-nagyon szeret téged. Hello, Tomi, Bencének szeretném küldeni a következő szerelmes számot, elmondani neki, hogy mennyire hálás vagyok, hogy itt van velem. Asztalos Miki is csatlakozott hozzánk Tiszafüredről, ő egy költöző számot kér szúnyog üzésre. Kitartás nektek, és Eszternek is játszotok egy gyógyítódalt. BSV Nagybogi Always Be Mine, szerintem meggyógyít téged.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor Szikora Tamással.
2: Mert ez következik most a Petőfi Rádióban, a kívánságműsorban. A dal, amely óriási ment Debrecenben a Campus Fesztiválon. És most pedig felidézzük ezeket a pillanatokat. Úgyhogy kérek szépen hangerőt mindenkitől, akár autóban, akár otthon, akár a TikTokon hallgatsz minket.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 20:43 a pontos idő, a műsor nem csak hallgatható, hanem látható is, mert hogy TikTok live-ot indítottam Petőfi Rádió stúdió néven. Rengetegen együtt vagyunk. Például Zoli Szolnokról csekkolt be hozzánk, Márk Földszigetről csatlakozott, Laura Kiszállásról írt nekünk, befutott Noé üzenete Szegedről, Bence Ausztriában hallgat minket, Tori Berlinből írt nekünk, Tamás Sopronban hallgatja az élő kívánság műsort, Edinát köszöntöm Sásdon, Zikót Grácsban, Bence pedig néhány másodperce Tokajból csekkolt be hozzánk. Köszi mindenkinek az üzeneteket, ezek közül szemezek a folytatásban is. Hello, kedves Tomi, barátnőmnek szeretném küldeni a következő számot, és üzenem, hogy szeretem, imádom, tiszta szívemből, és hiányzol nekem, írja Hajdú Ákos, Borsod megyéből, Mezőcsátról. Oké, átadtuk az üzenetet, remélem, hogy összekötünk most titeket. Szia Tomi, Léna és Bogi vagyunk Nyírtelekről, szeretném küldeni a következő számot a Brigádnak. Oké, kedves Brigád, karzonkóma, jöhet? Immunissá válunk, ez a tiétek.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor Szikora Tamással.

0: Manci Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Niki üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a legjobb barátnőjének Fanninak kíván rajtunk keresztül boldog születésnapot, és üzeni, hogy a hétvégén holnap este ünnepeltek. Mi pedig erre hangolódunk, a folytatásban Meggyesi Gábor vált engem, ő hozza a magyar kedvenceket. Kellemes hétvégét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Napos meleg idővel indul a hétvége. Új Intercity vonatok állnak forgalomba a Gyesevnél. Megtisztították a fekete köröst.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Erős a forgalom, itt szakaszos lassulásra, sőt időnként torlódásra is számítani kell az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-as autót közötti kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépést megelőzően, főleg a külső sávban. Aki autóval van és Budapest irányába halad, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. A 85-ös főúton Csornabel területén egy személyautó és egy motoros ütközött. A 24-es kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett irányonként váltakozva halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Jövőre 11 korszerű IC motor vonat áll forgalomba a Gyesevnél, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a klímás, alacsonypadlós büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatok a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon közlekednek majd. Eltávolították a szennyező anyagot a fekete körösről, közölte a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársa. Pozsárné Kackó Zita elmondta, a teljes uszadékot, vélhetően marha fekáliát eltávolították a folyóról, a terjedés megakadályozására szolgáló merülőfalat egyelőre a helyszínen hagyták. Hozzátette, a szakhatósági vízmintavételek eredményére valószínűleg hétfőig kell várni. Jelenleg általános horgászati és halászati tilalomban érvényben a fekete körös teljes magyarországi szakaszán. A Westminster hídnak ütközött a brit folyami rendőrség egyik hajója Londonban, 5 rendőr megsérült. A baleset a brit főváros szívében a parlament és a híres Big Ben óratoronynál található átkelőnél történt. Az eseményeket az ott tartózkodó tömeg a hídról figyelte. A rendőrség közölte azt is, hogy tudomásuk szerint a rendőrökön kívül más nem sérült meg.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap napos idő várható, kisebb záporzivatar csak északkeleten fordulhat elő. A szél délnyugatira fordul és helyenként megélénkül. A hűvös hajnal után 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Na most már aztán tényleg csak karnyújtásnyira van a hétvége. Péntek este van, mi pedig hangolódunk az esti megmozdulásokra, bulira, koncertekre, jövő koncertajánlókkal és az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvenceivel. A kezdés a szuper nemé, tarts velem!
1: Itt egy újabb óra!
0: Kizárólag

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A Honey Beast és Daniel Figergő most először készítettek közös zenét, és megszületett a Bárcsak lennék. A zenekar szerint ez egy kicsit más világ, mint amit tőlük megszokhattunk. Könnyedebb, felszabadultabb, igazi nyári hangulatú szerzemény, ami arról az érzésről szól, amikor egyszer csak lekerül egy nagy teher az ember válláról. Daniel Figergő azt mesélte, hogy elsőre meglepte a felkérés, de nagyon gyorsan megtalálta a helyét a dalban, és szerinte valódi közös munka lett belőle. A Bárcsak lennék nyáron biztosan több koncerten is felcsendül még, és jó eséllyel a Budapest Parkban is együtt adják elő. Most pedig jöjjön a Honey Beast és Daniel Figergő első közös dala. Ez a Bárcsak lennék. Itt a

0: Örök zöldek, házi bulis kedvencek és újdonságok péntek este. Itt a Petőfin, ahol minden magyar. Zorán romantikája után jöhet egy vadonatúj dal a Blaha Louisianától, akik egy egészen különleges dupla koncerttel készülnek. Szeptember 10-én és 11-én a Kobuciban pörgetik végig az elmúlt két évtized legmeghatározóbb slágereit. A koncepció egyébként zseniális. Az első estén a 2010-es évek zenéjé, másnap pedig a 2020-as évek újdonságaié lesz a főszerep. Ha esetleg nem bírnád ki szeptemberig, akkor a bandát ma este a Campus Fesztiválon, jövő csütörtökön pedig a Művészetek Völgyében is meghallgathatod élőben. Itt pedig most jön akkor az újdonság a Blaha Louisianától. Ez a Sűrű Végtelen.
1: Sziasztok, Soblóher Barbara vagyok a Blaha Louisianából. Hallgassátok

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Csak sötétség itt a fél világnak, s orvosság sincs a csalódásra, s nagyobb az árnyék, mint a fény. Hallgass!

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Folytatjuk a hangolódást a hétvégére. Sok jó hazai zene társaságában az elmúlt évtizedekből. Itt lesz például a Well Hello, egy 12 éves lágere a Rakpart a friss hírek után. Öregszem.
1: Ha csodám, hány szerelmet bír még el a Rakpart? Most a kavicsok közé vinnélek magammal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Napos meleg idővel indul a hétvége. Nagy fejlesztéssel készül esztergomi gyárában a Suzuki. Nem bírnak az erdőtüzekkel Spanyolországban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Ócsánál baleset történt. A 31-es kilométernél egy sávot lezártak, a közel 10 kilométeres torlódás már az M0-as autó csomópontjáig ér, ezért aki teheti, az 5-ös főúton kerülhet. Az M0-as autó déli szektorában a 6-os főút csomópontjánál az M1-es autópálya felé vezető oldalon is baleset történt, de a 14-es kilométernél csak a külső sávot zárták le. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Jövőre 11 korszerű Intercity motorvonat áll forgalomba a Gyesemnél, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a klímás, alacsonypadlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatok a Budapest-Győr-Szombathely, illetve a Budapest-Győr-Sopron vonalon közlekednek majd. Eltávolították a szennyező anyagot a fekete körösről, tájékoztatott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársa. Pozsárné Kackózita elmondta, a teljes uszadékot, vélhetően marha fekáliát, eltávolították a folyóról, a terjedés megakadályozására szolgáló merülőfalat viszont egyelőre a helyszínen hagyták. Hozzátette, a szakhatósági vízmintavételek eredményére valószínűleg hétfőig kell várni. Jelenleg általános horgászati és halászati tilalomban érvényben a fekete körös teljes magyarországi szakaszán. Spanyolországban több mint 40 ezer ember telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába az erdőtüzek miatt. A hatóságok szerint nem kizárt, hogy a következő órákban további evakuálásokat kell elrendelni. Az előzetes becslések szerint már több mint 15 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává Madrid, Kasztília és León tartományban. Több lakóház megsemmisült. A spanyol kormány az erdőtüzek miatt úgynevezett országos jelentőségű vészhelyzetet hirdetett, és az Európai Unió segítségét is kérte az oltási munkálatokhoz.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap napos idő várható, kisebb záporzivatar csak északkeleten fordulhat elő. A szél délnyugatira fordul és helyenként megélénkül. A hűvös hajnal után 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A friss hírek után visszük tovább a péntek esténket az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvenceivel és koncertajánlókkal. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, jó, hogy itt vagy, tarts velem. A Balkán VIP-től mindjárt hozom a lomkoronákat, előbb a Well Hello-tól hallgatjuk meg a srácok legelső nagy slágerét, ez a Rakpart.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon oda tették magukat a Follow the Flow srácok a plázson, és úgy tűnik, hogy új időszámítás kezdődött a csapat házatáján. A többszörös arany és platina lemezes formáció olyan óriási slágerek után, mint a Nem tudja senki, az Anyám mondta, vagy éppen a Szélcsend egy kifejezetten friss, tudatos váltással tért vissza. Legújabb zenéjük a megfelelési kényszerről és a külső visszaigazolások elengedéséről szól, arról az útról, ahol nem kell másokat másolnunk ahhoz, hogy elfogadjanak, hiszen önmagunkért is lehetünk sikeresek. Érkezik a Follow the Flow és a Beszívom itt a Petőfin, ha pedig élőben hallanád őket, akkor holnap Kapuváron állnak színpadra.

0: Nagyot merítünk az elmúlt évtizedekből és a legkülönbözőbb műfajokból péntek este itt a Petőfin, ahol minden magyarra. Mándoki Soulmates után hozok már is neked egy jó kis Ári Maffiát, ráadásul Betonhofival közösen. Egészen hihetetlen, de az Ári Maffia 2005-ben alakult már több mint 20 éve, és elég hamar a hazai koncert élet egyik legnagyobb kedvencévé váltak. Szerencsére a csapat továbbra is tele van lendülettel. Ha élőben is elcsípnéd őket, akkor most szombaton Martonvásáron, a Fülesbagoly Fesztiválon, ráadásul ott ingyenes a belépés, augusztus 1-én pedig a Művészetek Völgyében találkozhatsz velük. Na jöjjön a Nesztek!
1: Szevasztok, én Kéri András.

értesítjük, hogy az álomgyárban a párna

0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió. Én ugyan búcsúzom tőled mára, de még korán sincs vége a péntekünknek a hazai gitárokban. Fekete Laci kollégám mindjárt Kis Milánnal beszélget majd, és megszólal az a bizonyos gitár is, úgyhogy tarts vele. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, találkozzunk holnap is. Legyen szép a hétvégéd. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és most is startol a hazai gitárok, amiben ma este vendégem a tehetséges énekes és gitáros Kis Milán, akit többek között a sajnos már feloszlott Kies zenekarból ismerhetsz. Tarts velünk ma este is!
1: Itt egy újabb óra

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a hazai gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este vendégem a tehetséges, énekes, gitáros Kis Milán. Köszöntelek a műsorban.
1: Sziasztok. Hello.
0: Na hát, építkező jelleggel mindig megvan az ívennek, a viszonylag hosszú beszélgetésnek. Ugyanazzal a kérdéssel szoktunk indítani. Emlékszel, mi volt a legelső meghatározó zenei élményed, ami már nem csak egy zenehallgatás volt, hanem hogy úristen, nagyon menő, ezt akarom csinálni.
1: Hát, amikor először találkoztam talán egy AC/DC kazettával, természetesen ez egy másolt kazetta volt.
0: Hát, de mint
1: ahogy minden második másolt kazetta, szerintem akkor, amikor elkezdtek az emberek akkor zenét hallgatni, amikor én, tudom én, 8-10 éves voltam, és az első kazimó úgy egy Xenia Lász kazetta volt.
0: Hoppári.
1: Az kicsit félrement, de volt rajta olyan track, amit így akkor nagyon szerettem. És akkor ezt cserélte a Hupikék Törpikék egy, ugye az nagyon klasszik.
0: Ne csináld, mert amúgy nekem is volt egy ilyen kis varga betű az életemben, na de szerintem sokaknak.
1: Na, arról, hogy a Hupikék Törpikék egy az etalon, tehát az a mai napig meg szívesen hallgatom. És akkor kb. A harmadik kazi az egy AC/DC volt, meg volt rajta talán Queen is, mert a Queen-t azt így utólag annyira nem szerettem még, mint az AC/DC-t, és kb. Szerintem ez volt az első ilyen. Ja, és akkor utána találkoztam egy sráccal. Én faluban lakom, Ballószögben laktam gyerekkoromban. Aha. És ott Ballószögben egy utcával lentebb lakott egy srác, aki már akkor is ilyen bakancsos, metalikás srác volt, de tényleg az a lehipózott metalikás pólós arc.
0: Kinézték őt a faluba szegényt, vagy nem?
1: Nem tudom, én nagyon-nagyon sokra tartottam, amikor először megláttam, mert nekem így nagyon tetszett ez a millió.
0: Ja, ja.
1: És akkor megmutatott egy Metallica lemez, most nem is tudom, talán a Master of Puppets volt, nem tudom, vagy a Ride Lightning. És akkor tudod, hogy elsőnek meghallottam, és akkor így, de hogy nem feltétlenül mondanám azt, hogy akkor azt mondtam, hogy úristen, ez fantasztikus, hanem akkor azt mondtam, hogy úristen, ez milyen világból származó zene.
0: De gondolom, ahogy mosolyogsz, már az annyira tetszett, hogy
1: abszolút, hát tudod,
0: ki gondoltad, mivel akarsz foglalkozni.
1: Ez annyira rossz, hogy meg akarom újra hallgatni, és akkor tudom, hogy harmadszor meghallgatni, és rájössz arra, hogy hát ennek nagyon durva tempója van. Na kb. Ez volt így az első pár lépés.
0: Na most ugye mondtad, hogy bejöttek az életedbe ezek a kazetták innen, onnan, amonnan, de megvan-e a forrás, hogy ezek otthoni kazetták testvértől, netán, mit tudom én, szülőktől rád maradt valami, ez hogy nézett ki? Tehát honnan jöttek a dolgok?
1: Szerintem az édesapám mi volt az AC/DC kazetta, szerintem ő volt a ludas, de uh-huh. Ő már korábban is mutogatott ilyen bikinit.
0: Aha. Hát
1: az, ami ilyen klasszik magyar rock, azokat ő azért hallgatta, és azok azért ragadtak is rám rendesen. Nyilván most ezekből már nagyon sok mindent elengednék, de szerintem az nagyon meghatározó rész az, hogy tudom én, mi nem popzenét hallgattunk otthon, hanem inkább ilyen rockosabb dallam, magyar rockos dallamon zenéket.
0: Szerencsés vagy.
1: Nem tudom, miből lehetett volna még választani, de talán ez egy jó út volt.
0: Itt már nagyon sokan voltak, van, aki operát hallgattak a szülei, komoly zene.
1: Lehetek, mint a Metallica első találkozása.
0: Na de, mikor találkoztál először például hangszerrel? Zeneiskolában, vagy kallódott otthon valamilyen gitár?
1: Édesapámnak volt egy klasszikus gitárja.
0: Sejtettem, ha már így rocktól indultunk.
1: Igen, és még arra is emlékszem, amikor azt a gitárt megvettük, mert együtt mentünk el, és egy olyan helyre mentünk, ami félig játékbolt, félig hangszer volt, és nyilván engem a másik oldal jobban érdekelt volna.
0: Olyne.
1: Aztán behúztam valami menő játékot, és apa vett egy gitárt, és ő jobbkezes volt, én meg balkezes vagyok. Uh-huh. És akkor így, amikor a mápa nem annyira gitározgatott otthon, akkor így megpendítettem, hogy mi lenne, hogy áthúroznánk balkezesre, és akkor apukám azt mondta, hogy hát, hogy olykor-olykor is játszana még a hangszeren, hogy mi lenne, ha maradna jobbkezes. Milyen nekem technikailag teljesen mindegy, hogy fogom meg ezt a hangszert, és akkor így elkezdtem jobbkezesen gitározni. Hát kb. Ez volt az első ilyen élményem, és akkor így fogtam a kezembe, hallgattam zenéket, és akkor próbáltam leutánozni. Nem feltétlenül volt az, hogy én most így elmenjek gitártanárnál, az egyébként azt hiszem voltam 2 óra egy gitártanárnál, ezek az utak soha nem annyira vonzottak. Én imádok így magamtól rájönni.
0: Akkor tulajdonképpen teljesen autodidakta?
1: Hát
0: kb.
1: Technikailag szerintem igen. Igen, és még mindig tart.
0: Zseniális. Hát figyelj, hangszeres játék is egy életen át tartó tanulás. Nem is tudom már, ki mondta szintén egy előző vendég, hogy hogy a gitározás pont az, hogy soha nem mondhatod azt, hogy na te már mindent tudsz, mert jön egy olyan dal, egy olyan riff, egy olyan bármi, hogy basszus, ez hogy kell csinálni.
1: Hú, én inkább a másik oldalát érzem az én gitáron.
0: Hogy még gitár, mennyire?
1: Hogy mennyire, mert olyan, mint hogyha az űrben tudod, egy űrhajóval mennél, és akkor kb. Azt, amit ott látsz, azt éppen látod, hogy mi van még a gitáron, azt nem tudom.
0: Kegyetlen. Na hát mondtad itt Metallicát, mi volt a másik?
1: AC/DC volt még, ami számomra ilyen meghatározó volt. Az AC/DC az olyan zenét, amikor elindul, akkor az így döngöl.
0: Abszolút. De arra lennék kíváncsi, hogy ezek szembe jöttek veled, viszont mik voltak azok az előadók, énekesek, bárki, amiket már teljes mértékben te fedeztél fel? Tehát akár az AC/DC-n túltekintve, hogy igen, ez volt a kezdeti, mit tudom, ajtónyitás, vagy a Metallica, és utána mik jöttek?
1: Nekem nagyon nagy kedvencem a grind zene.
0: Aha.
1: És így a grind zenén belül, tehát amikor én megtudtam, hogy létezik a Nirvana.
0: Seattle.
1: Igen, amikor megtudtam, hogy létezik a Nirvana, akkor már két év, vagy hát már lehet, hogy 4 éve meghalt Kurt Cobain, úgyhogy nekem számomra ez egy sok volt, hogy megtaláltam a Nirvanát, és kiderült, hogy halott az énekese. Onnan így szétágazott, tudod, a Pearl Jam, Alice in Chains, nekem ez a...
0: Alice in Chains.
1: Igen, nekem ez a sötét Seattle vonal, és utána kutattam, meg kerestem ezeket a zenekarokat, hogy
0: óriási.
1: Mik az

0: before it feels good.
1: A magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
2: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Hazai Gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este vendégem a tehetséges énekes és gitáros Kis Milán. Na és akkor folytatva az építkezést, addig kortyolj egy kis kávét. Kérlek szépen, elkezdtél autodidakta módon gitározni, szépen kinyílt a tudat, jöttek a Seattle-i grunge-ok és hasonlók, meg a Green Day-ek. Hogyan kezdtél el te, nem tudom már, mert így próbálkozni, hogy akkor én bejön a gitár, színpad, valami iskolai csapat, kezdeti zenekar, ez hogy nézett ki?
1: De hát természetesen ez egy iskolai csapat.
0: Ki gondolt volna?
1: Ez ilyen 12-13 éves koromban volt az általánosban egy ilyen tehetségkutató, ahol mindenki előadott valamit. Aha. És akkor annyira felszívtam magam, hogy én most valamit csinálni fogok, hogy írtam egy dalt, egy ilyen karácsonyi dalt gitára, és akkor így tulajdonképpen az nyitotta ki a kaput, hogy végül is nem olyan bonyolult dolog, hogy most írsz egy számot, meg szöveget, meg tök izgalmas, hogy ezt így te kreálod, a semmiből születik, és akkor egyszer csak lesz belőle valami, és akkor ott írtam egy dalt, és utána jó, fellelkesültem, hogy ez annyira nem is nagy ügy, meg igazából ezt csinálhatnánk többen is, és akkor a rákövetkezendő évben már azt hiszem kiegészültünk valami kongával, meg valami zongorával is talán, és akkor két év múlva megalapítottuk az első rockzenekarunkat. És hogy most nem feltétlenül mondanám azt én hatalmas egy rockzenekarnak, de a közös zenélésnek az élmény az csúcs. Tehát, hogy ha valaki ezt így egyszer megtapasztalja, hogy milyen érzés az, amikor egyszerre nézzünk össze, és egyszerre száll be a zene, és végigjátszunk egy dalt. Most a kérdés, hogy ez most jó vagy rossz, az technikailag szinte mindegy, de az érzés az csúcs. És akkor, amikor megtapasztalja ezt az ember, hát kb. ez az a tapasztalás, ami a mai napig hajt arra, hogy közösen zenéjek.
0: Ő volt ennek egyébként, ennek a csapatnak valami neve?
1: Utólag volt, igen, az volt a nevünk, hogy Egy Veleg. És azért volt ugye háromszótagos, mert ezt lehet kántálni. Tehát ez egy klasszik rock história, hogy háromszótagosnak kell lennie, hogy lehessen a koncerten kántálni. Nem volt rá alkalma a közönségnek, hogy kántálja, mert gyorsan felosztottunk.
0: És akkor most ugorjunk egyet erről a zenekarról, a Kiesre, ami hát egy következő nagy, sőt a mérföldkő az életedben. 2015-ben állt össze, hát rock és grunge, meg punk hangzásokból építkező zenekar.
1: Nem állultam zságba macskát.
0: Nem, ez hoztad, tökéletes. Na most mesélj akkor egy kicsit ennek a kezdeteiről, akár a feloszlásig. A révészre még majd aktualitásoknál rátérünk a beszélgetés végén, de most akkor építkezés jelleggel.
1: Én arra emlékszem, hogy éppen nem volt zenekarom, egy reggi bandába gitároztam. Egy keskeméti reggi bandába, amit egyébként imádtam. Tehát, hogy pont akkor is egy ilyen rock zenekart befejeztünk, és így következett a reggi, és így nagyon élveztem, hogy nekem egy gitározás a feladatom, nekem nem kell énekelni, nekem nem kell gondolkoznom, a dalszerkezeteken egy kicsit ilyen lazulós volt az egész, szóval nagyon jó jött, és akkor így, hát de jó, de azért más jövíthetne valami rock and roll, és van annak egy ilyen nagyon jó feelingje, amikor alapítasz egy zenekart. Tudod, amikor megtalálod azokat az embereket, akiket szívesen zenélni. És az Ádám a basszus gitárossal így az ő unokatestvére, az én gyerekkori legjobb barátom, tehát így ismertük egymást, de az ismerettségek azért jó sok fokozata van, és nyilván nagyon gyorsan egy magasabb szintre léptünk, és vele megismerkedtem, és így kitaláltuk, hogy mi valami sűvítés rock and roll zenét akarunk játszani, ami tényleg így leviszi az ember haját, amikor meghallja, és akkor jó, de nincsen dobosunk. Jó, most ilyen részletkérdésben nem menjünk bele, tehát nyilván találunk egy dobost, és Kovács Gergőt, akkor az első 6 évben Gergő dobolt, őt megtaláltuk, és így szinte magától értetődött, eljött egy próbára, ő is süvíteni akart, és akkor már hárman voltunk, és akkor elmentünk egy ilyen bérlős próbaterembe, és szólt a Gergő, hogy hát most minek megyünk el, mert ő kerekegyház áll, aki küres a pince, ott van a dobszerkója, nem viszik inkább át a gitárcucokat. Elvittük a gitárcucokat, összeraktuk, és akkor Feri már ott volt ezen a próbán.
0: Óriási.
1: És akkor ő következő alkalomra belépett a bandába, és akkor így született a Kies. Tehát ennyi a sztori. Tehát, hogy nyilván azok a dolgok, amik ilyen magától értetődők, meg gyorsak, azért az így látja az ember, hogy ennek biztos megvan az oka, hogy ez így működik.
0: És hát egy nagyon-nagyon szép történet lett ebből az egészből. Szánhatunk egy-két mondatot a feloszlásra, a körülményeire? Tudnál róla mesélni egy kicsit?
1: Hát igazából mi ezt 9 éven keresztül csináltuk, és azt tudni kell erről a zenek, vagy tudni kell erről a zenekarról, hogy mi nagyon-nagyon komolyan dolgoztunk ezen. Tehát, hogy nagyon sok energiát fektettünk bele, és egyikünk sem a fél megoldások embere. Tehát, hogyha valamit csinálsz, akkor azt csináld teljes erőből, vagy inkább ne csináld. És nekem így a utolsó évre így megszületett már egy éve a kisfiam, és kicsit így megváltoztak a fejemben a prioritások. Aha. És azt láttam, hogy rohanhatok az álmaim után, mert nyilván ez a normális, hogy szaladsz az álmaid után. Jaj, csak most itt van az ujjá, ott egy kis kacsa, de aranyos. Nyilván rohanhatsz az álmaid után, csak hogy most már itt van a másik álmod, és igen, akkor az ugyanolyan fontos, és a többiekről meg tudtam, hogy ők ilyen megarombolók, ők menni akarnak tovább, csinálni süvíteni. Akarják ezt, süvíteni, igen, csinálni akarják ezt az egészet, és úgy éreztem, hogy én már nem férek bele ebbe az elméletbe. És az, hogy ilyen embereket hátráltatsz, az szerintem sokkal gonoszabb dolog, mint sem kilépni egy bandából ezután.
0: Értelek.
1: És akkor ezért alakult így ez a dolog.
0: Már is innen folytatjuk a következő körre, viszont ezek előtt még zenével folytatjuk itt a Petőfén.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Hazai Gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este vendégem a tehetséges énekes és gitáros Kis Milán. Figyelj, beszélgessünk egy kicsit a gitárokról. Milyen gyűjteménnyel rendelkezel, ha van ilyen?
1: Hát figyelj, mivel egy hangszer volt, az a megérzőleg és sok gitárom van, de a saját gitárjaimmal kapcsolatban nem szeretek pluszban olyan hangszereket tartani otthon, amit nem használok. Én arra allergiás vagyok. Tehát, hogyha egy hangszer így nincs kihasználva, akkor így elkezdem így lelkileg sajnálni.
0: Mert sokan csak gyűjtik őket.
1: Igen, én ezt sosem értettem, hogyha valaki egy tokban tart egy gitárt is, hogy nem veszi elő olykor-olykor. Nekem 7-8 hangszerem van kb. De úgy azért próbálom mindegyiket használni. És na, visszatérve erre a hangszerre, nekem ez a gyerekkori hangszerem. Tehát ez a...
0: Ne csinálj!
1: Igen, ez 14 éves koromban szórólapozással szereztem.
0: Nem mondom.
1: Igen, de a szórólapot elfújta a szél, ezért csak félig fizettek ki, ezért az édesapám fizette ki a gitár másik felét.
0: Imádom.
1: És nekem ez gyerekkorom óta megvan ez a hangszer, ez egy fehér Epiphone SG, jó régi, amúgy koreai gyártmány, és nyilván szét van moddolva, már ez kb. Semmi nem az, ami eredetileg volt. Meg, sőt, ezt most a Révészben egyébként ilyen cseregitárnak használom, és most pont egy hete vagy két hete szükség is volt rám, az utolsó szállnál elszakadt egy húra. Szóval nagyon inspiráló, tehát hogy egy hangszer szerintem akkor ad nagyon sokat, hogyha megfogod, és így egyből így tudod, így megfogod, és így... Vagy így azt a mindenit, de szuperül szól. És ez egy olyan hangszer, hogy bármilyen keretek között a legjobb kedvemben, a legrosszabb kedvemben is előveszem, ez a gitár, ebből tud előjön valami.
0: Mondtad az előbb, hogy kb. A fehér teste az, ami még ugyanaz, ami a vásárláskor volt. Hát, miket módosítottál rajta az évek alatt?
1: Hát, ugye az élet is módosított rajta, amit látszódik. Voltak beszakadások, itt ez asztalos munka volt, itt volt ugye, hát meséltem ugye a grunge előéletemről, hogy mennyire szeretem ezt a stílust, hogy meg nagy divat dobálni a hangszert, amit már most lehet, hogy mai fejemben már annyira nem támogatni, de ugye a zene heve. Tehát, hogy
0: a zene heve.
1: Igen, hogyha hívbe vagy, és azt érzed, hogy már nem tudod jobban kifejezni a zenédet, csak úgy, hogy eldobod a hangszeredet, nyilván most már meggondolandó dolog, de akkor egy nagyon logikus dolog, az így hullottak róla a darabok. De azt így szépen pótoltuk. Úgyhogy ennyi. Igazából...
0: Pick-upok tekintetében...
1: Hát nyilván ugye ez egy ilyen Gibson típusú gitár, úgyhogy ebben Gibson pick-up van, mert hogy ki lett cserélve ilyen jobb pick-upra, hogy jobban szóljon. Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos igaz, ami drágább, az általában jobb is. és ez nagyon sokat segített ezen a egyébként viszonylag olcsó hangszeren, hogy sokkal jobban szóljon. De tehát, hogy sok nagyon jó hangszerem van, vagy több nagyon jó hangszerem van, de hogyha egy gitárról van szó, akkor abszolút ez effort. Tehát bármelyiket elcserélném erre. Tehát ez semmi pénzért nem adnám oda senkinek.
0: De egyébként figyelj, most, hogy mondod, hogy ez a 14 éves korod óta meglévő gitár.
1: Igen.
0: Figyelj, és mondtad, hogy sárgult, meg kapott az élettől, de figyelj, ahhoz képest
1: egész jó állapot.
0: Ez olyan, mint egy alig használt gitár. Én szememben ez nem is sárga még, hanem mint egy tojásszín, nagyon vigyáztál rá.
1: Hát ez a cégek egyébként csinálnak gyárilag ilyen színű gitárt, hogy...
0: Hát most már lehet ilyen, hogy patinát rátenni.
1: Ez a vintage.
0: Övcsa, cigi, akármit, igen.
1: Hát szerintem ilyenek is vannak rajta. Na, szóval nekem ez ilyen hatalmas, hogy emlék, meg élmény, a mai napig ez a hangszer.
0: Na figyelj csak, én látom, hogy úgy beszélsz róla, aki már szinte játszik rajta, úgyhogy én azt mondom, szólaltassuk meg egy kicsit, teljesen rád van bízva, hogy mit, milyen hosszan játszol, halljuk.
1: Na, hát akkor játszok Révészt, mármint csak aktualizáljuk.
0: Utána úgyis rátérünk, úgyhogy igen, nyugodtan.

És na, egy tipikus gitáros hiba, ugye, hogy olyan dalt választasz, aminek a fele, sőt a háromnegyed inkább ének, mint gitár. De ebbe senki nem gondol bele, aki gitározik is énekel, mert hogy így miután közösen együtt csinálod a kettőt, azért kicsit összefolyik az ügy. Úgyhogy...

0: mint ahogy mondtam, ilyen gitáros énekesként csak olyan témákat tudok játszani, hogy magában semmi.
1: De ne, figyelj, én már lélekben valami őszi erdőben voltam, vagy nem tudom, zseniális, ja. Nagyon-nagyon szép.
0: Igen, nagyon izgalmas. Ezért is mondom, hogyha megfogom ezt a hangszert kb.
1: Jönnek a hangok.
0: Jó melankolikus ez a hangszer, nem?
1: Imádom.
0: Nem én csinálom, nem én csinálom, a gitár csinálja. Ha biztos vannak belén. Lehet vele punkot is játszani.
1: Á, figyelj,
0: csodálatos. Pár évet játszottam vele punkot is.
1: Elhiszem. Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre. Ezek előtt azonban zenélünk itt a Petőfi.

0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és ez benne a hazai gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este még pár percre vendégem a tehetséges énekes és gitáros Kis Milán. Révészből, hogy mondjam, játszott a melódiákat, hangzásvilág az átjött. Egy kicsit fejtsük meg ezt a zenei projektet. Nagyon-nagyon örülök, hogy a kies után nem az volt, hogy felteszed a falra, vagy beadok be a gitárt, és akkor mind szomorkodunk. Igen. Hanem akkor mesélj egy kicsit erről a zenei projektről, és nyugodtan az aktualitásokról is, tehát a nyári időszak, őszi időszak, tervezgetés, kislemez, nagylemez, tiéd a pálya.
1: A zenekar több mint egy éve alakult. Az volt a koncepció, hogy miután pont itt az A38-on a búcsú koncertünkön lementem a színpadról, lefeküdtem aludni, felkeltem, és így olyan nincs, hogy nincs zenekarom. Ez így már most, az, amikor elindul benned egy belső feszültség, hogy ez így nem történhet meg. És az első dolgom az volt, hogy hát már maga a kreativitás, hogy újra dalokat írása, és akkor elkezdtem. Régi álmom volt már, hogy ilyen stoner rock zenekart csinálok, de tényleg már nagyon régóta mondogattam magamban is, van még néhány ilyen álmom, amit így dédelgetek, és hát elhatároztam, hogy akkor eljött az ideje, most már nincs mint filózni, tényleg itt a üres járat, rengeteg szabad idő, akkor belecsapok. És akkor elkezdtem dalokat írkálni, és akivel együtt dolgozom, Tomi, basszusgitározik. És akkor mondtam neki, hogy hát akkor csak csinálnék egy zenekart, és mondta, hogy hát ő csak basszusgitároznak be a zenekarba. Hát mondta, ez nagyon jó, mert technikailag így már megvan a banda, mert csak egy dobos kell. És hogy mennyire vicces az élet, hogy itt is úgy alakult, hogy a feleségemnek, a testvérének a párja dobos. És hoppa, ők két hetente így lejárkáltak, meg így összejárkáltunk, találkozgattunk. Mátének mondtam, hogy figyelj, mert Máté, te dobolsz, én gitározok, miért nem csinálunk közösen valamit? És pincénkben összeraktunk egy elektromos dobot, meg egy gitárt, és akkor elkezdtünk jammelgetni.
0: Óriási.
1: És akkor kiderült, hogy a Máté nem csak dobó, hanem hogy brutálisan jól dobol a srác, és hogy ez így rendben van. Hát akkor figyelj, az, hogy nekem vannak dalai, mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen egy zenekart. És akkor kb. Így született a Révész, és ez is ilyen kicsit olyan, mint a kiesnek a története. Tudod, hogy az elején ilyen annyira egyértelműek a lépések, igen, hogy mint hogyha csak így az élet arra terelt volna, hogy akkor legyen valami, amivel foglalkozhatok. És nem is telt el, csak ilyen 6 hónap kb. És már vállaltunk is egy koncertet. Az Alpár Festre elmentünk egy csütörtöki napon. Mondtuk, hogy szerintem ezt meg tudjuk csinálni, és hogy tök jól sikerült a koncert, és akkor most így elkezdtünk gondolkodni rajta, hogy most ha nem is sietünk vele, de csinálunk egy lemezt. Ez a következő célunk. Most egy kisebb problémánk van, mert Máték elutaznak Portugáliába 2 hónapra. Pont ezen gondolkoztunk a Tomival, a basszusgitáros, hogy hát akkor mi lenne, ha hasznunkra fordítanánk ezt a 2 hónapot, és akkor elkezdünk még több dalt írni, hogy mire Máté hazajöjjön, akkor feladata már csak annyi legyen, hogy doboljon. És úgyhogy most dolgozunk is, ha hazajön, akkor majd szerintem kicsit jobban belállunk egy lemezben.
0: Na még egy záró kérdést engedj meg nekem, Milán. Hogyha össze kéne foglalnod, hosszan, röviden, ez is rád van bízva, hogy mit adott a gitározás neked, és miért ajánlanád, akkor mit tudnál itt hagyni a műsorban?
1: Ez egy jó nehéz kérdés.
0: Van idő?
1: Igen, hát szerintem már maga a hangszertanulás is egy olyan dolog, hogy elkezdesz olyan dolgokat, olyan dolgokat tanulni, amit egyébként nem tudsz. Kb. A tanulásban mindennel így van, de a hangszertanulás szerintem ez egy különösképpen kreatívvá tesz, hogyha esetleg rossz kedved van, akkor megfogod a hangszert, olyan, mint hogyha elbújnál egy erdőbe, és csak te foglalkozol vele. De hogyha jó kedved van, akkor is a hangszereden keresztül ezt ki tudod mutatni. Elfogult vagyok a hangszerrel kapcsolatban, mert nyilván az egész életemet körül öleli a zene. Én mindig énekeltem, gitároztam, mindig zenészek között voltam, tehát nekem ez egy tök alap. Viszont, hogyha valaki elkezd zenélni, hangszert tanulni, nyilván az eleje azért nem egyszerű. Egyik hangszernek se egyszerű az eleje, de amikor rájön az összefüggésekre, az alap összefüggésekre, amiket így a hangszer nyújt, akkor utána olyan szuper dolgok alakulnak ki belőle, és olyan sokat tud adni szerintem egy ember életéből, hogyha hangszeren tanul, meg hogyha megtanulsz egy dalt eljátszani, mint a kedvenc dalodat, és annyira bagatell például a gitárba is, hogyha ilyen egyszerű rockzenéket, ilyen AC/DC-t, vagy bármilyen dalt így leülsz és elkezdesz megtanulni, nem is olyan bonyolult egyébként ezek a dalok, viszont amikor a zenekarral együtt el tudod játszani, mm-hmm. hát az csúcsélmény. És ez nem kell zenekart alapítani, tehát hogy ehhez az is elég, hogyha a kezedben van a hangszer, egy kicsit feltekered a hangerét, aztán együtt játszod a kedvenc dalodat, de az, hogyha odáig eljutsz, hogy zenekart alapítasz, és együtt zenéltek, az meg egy csodálatos élmény. Tehát amikor egyszerre éreztek meg olyan pillanatokat, amiket így nagyon nehéz így, nagyon nehéz ezt elmagyarázni, amikor együtt dobban a szívetek kávét. Ez aztán jó klisé mondat volt, de tényleg ez van, amikor egyszerre megszólal valami, azt így közösen érzitek meg, csúcs.
0: Milán, én kívánom, hogy ez a lelkesedés nagyon-nagyon sokáig maradjon meg, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert.
1: Én is köszönöm, hellóka.
0: Az elmúlt egy órában a tehetséges gitáros és énekes Kis Milán volt a vendégem. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Hazai Gitárok, amiben most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában a tehetséges gitáros és énekes Kis Milán volt a vendégem. A jövő héten természetesen ismét lesz majd hazai gitárok itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Este Szakcsi Jazz óra. A Petőfi Rádióban műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Holnap után magazinműsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok! Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Jasuk Dimitri, média szakember, független filmes, a Tiszató zöld nagykövete, aki több videóban, dokumentumfilmben, illetve nagyjátékfilmben is foglalkozott a Tiszával. Üdvözöllek itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Szerbusz, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
2: És hát ugye a mai adásban azt beszéltük, hogy körüljárjuk a Tiszató írott és íratlan szabályait, amelyek azt szolgálják, hogy mind az odalátogatók, mind az élővilág, és persze az ott élők is biztonságosan és fenntartható módon tölthessék az idejüket a tavon, és beszélni fogunk a készülő új filmedről is, ami pedig azt a fajta vízválságot mutatja be, amivel szembe kell néznünk itthon is, és hát talán ezután a nyár után már senkinek nem lehet kérdéses az, hogy ez a valóság itt történik, és most történik velünk. Viszont mielőtt belevágnánk, a közepébe egy kicsit ismerkedjünk, ugye aki látta a Jó reménység szigete című filmedet, annak nem lehet kétséges, hogy hosszú és nagyon mély kapcsolat van közted és a Tisza, illetve a Tiszató között. Viszont aki esetleg nem látta a filmet, honnan indul a te történeted a Tiszával, hogyan kapcsolódsz hozzá?
3: Hát ez nagyon régen volt. Én nem Magyarországon születtem, hanem Oroszországban, és édesanyám magyar, édesapám pedig ukrán volt, és ott tanultak az egyetemen. Ott ismerkedtek meg, megszülettem, és aztán a első éves születésnapomra Magyarországra költöztünk. Először Tatabányán laktunk, aztán Karcagon, Kisújszálláson, Tiszafüreden, Tiszaörvényen, és hát az már Tiszafüred és Tiszaörvény az akkori kiskörei víztározónak a két települése volt, amikor Karcagra költöztünk, édesapám beleszeretett a Tiszatóba, kiskörei víztározóba, és rengeteget jártunk a családdal a tóra sátrazni, pecázni, csónakázni, és aztán utána már leginkább kettesben édesapámmal, mert annyira megszállottja volt a pecázásnak, hogy tényleg szinte minden nap mentünk a vízre, és hát nekem ez fantasztikus időszak volt gyerekkoromban, a természetben lenni, non-stop kint aludni, esőben, hóban, fagyban, mindenhogy, és akkor egy olyan erős kapocs alakult ki a Tisza és a Tiszató is köztem, hogy ez a mai napig kitart, és valószínűleg életem végéig tart.
2: És akkor ugye, ahogy a felvezetőben említettem, beszélünk egy kicsit a Tiszató írott és íratlan szabályairól is, amiről egyébként filmet is készítettél. Mi a Tiszató fő vonzereje? Mi az, ami leginkább oda vonza az embereket, és melyek azok a kihívások, amelyek ezt veszélyeztetik?
3: Hát a Tiszató az egy mesterséges tó, Magyarország második legnagyobb területű tava a Balaton után, körülbelül 5-ször kisebb, mint a Balaton, de 6-szor nagyobb, mint a Velencei tó, és ezt azzal a célra hozták létre, több mint 50 évvel ezelőtt, hogy megtartsák a vizet, és ezt öntözésre használják az Alföldön. Másodlagos funkciója volt a hajózásnak az elősegítése, illetve a harmadik funkció az áramtermelés, ami egyébként minimális, akkor körülbelül 0,05%-a az országos áramtermelésnek, és akkoriban még nem nagyon gondoltak arra, hogy itt turizmus, pláne egy ökoturizmus lesz. Aztán hát a tó az szépen megváltozott, belakta a természet, és egy ember alkotta paradicsom lett. Van is egy ilyen filmem, Szendőfi Balázsral közösen készítettük, és Fejér Zoltánnal, az a cím, hogy Tiszató, az ember alkotta paradicsom természetfilm. És azért hívtam, neveztem el ember alkotta paradicsomnak, mert tulajdonképpen tényleg az ember ásta ki, árasztotta el ezeket a területeket, és akkor még 50 évvel ezelőtt ezek ilyen kubikus, iszapos és rendezetlen területek voltak. Ma pedig úgy néz ki a Tiszató, mintha mindig is ott lett volna, emlékeztet az ősi Tiszára, amikor még a Tisza szabadon vándorolhatott a medrén kívül, és egy ilyen képesztően gyönyörű vadregényes terület lett ez a 127 négyzetkilométer, aminek a több mint a fele egyébként a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozik, UNESCO világörökség részre és Natura 2000-es terület. Tehát ezek a címek szerintem pontosan leírják azt, hogy micsoda paradicsom, micsoda értékes, természeti kincsről van szó. A legnagyobb vonzereje a vadregényessége. El lehet bújni benne. Nem olyan, mint a Balaton, mint egy hatalmas nyílt víz. Itt is vannak azért nyílt vízfelületek, de a vadregényességi az a sok-sok apró csatornában, Nádas-szigetben, holtágokban mutatkozik meg, abban, hogy több mint 200 féle madárfaj vonul át a Tiszatavon, közel 250 és több mint 55 féle halfaj van, tehát a tavi halak és a folyóvízi halak is megtalálhatók egyaránt benne, és ez egy különleges vonzerő. El lehet bújni, el lehet tévedni, és nyugalmat meg lehet találni. Ami azonban a turizmus erősödésével veszélybe került. Egyre több nagyhajó, egyre több gyorshajó, egyre több gyors horgász. lesz, egyre több biciklis, ezek mind-mind összetűzésbe kerülhetnek egymással, és kerülnek is. Egyre több a konfliktus a Tiszatavon, és azért kezdeményeztünk lakossági fórumot és kerekasztal beszélgetést, hogy valamit szeretnénk tenni ezzel ellen, mert nem akarjuk megvárni, amíg mondjuk egy súlyos, esetleg tragikus baleset történne a Tiszatavon. Több ilyen atrocitás történt már, a csatornákban elő van írva a 10 km per órás sebesség határ, és hát ezt szerintem senki nem tartja be, sajnos. Ez veszélyes, nem csak amiatt, hogy hullámkelt is történik, hanem amiatt is, hogy ugye manőverezni egy csónakkal nem lehet csak úgy megállni, mint egy autóval, hogy begyomjuk a féket és megállt. És ezek a fő problémák, azt hiszem, tényleg olyan szinten tették veszélyessé a Tiszatónak az egyes szakaszait, hogy az ellen sürgősen tenni kell valamit.
2: És egyébként az állatvilág vagy a növényvilág számára valamelyik tevékenység, akár a gyors hajtása, lehet így mondani a tavon, ez jelent kihívást, jelent veszélyt, vagy egyébként az állatvilág, köszönöm szépen, egyébként jól van, ez inkább az emberek problémája a többi emberrel.
3: Természetesen zavarja az élővilágot. Azt megfigyelhető, hogy akkor, amikor tele van a Tiszató, akkor nem látjuk a madarakat, nem látjuk a bakcsókat, a szürke gémeket, elbújnak, eltűnnek. Elfelejtjük, hogy a Tiszatavon minden egyes ember, emberi tevékenység, tehát minden egyes ember vendégként vagyunk ott jelen, ezeknek az élőlényeknek az otthonába, és ezt tisztelni kellene, és a csendben közlekedni. Én azt mindig azt mondom, hogy a legkörnyezetbarátabb és a legetikusabb emberi jelenlét a Tiszatavon az az evezős jelenlét, amikor kanuban, kajakon, szupon, csendben evezgetünk, szemléljük a természetet, az élővilágot, és beleolvadunk.
2: És szerinted ezekre a kihívásokra, ugye elsősorban például ezekre a nagy vagy gyors vízi járműveknek a kérdésére, mi lehet a megoldás?
3: Nagyon sokan kitiltanák végérvényesen a nagy hajókat, a gyors hajókat, a jetskiket és egyéb gyors vízi sportra alkalmas eszközöket. Vannak, akik azt mondják, hogy legyenek azon a helyen, ami ki van jelölve számukra, és hát van az, hogy minden maradjon így, ahogyan most van. És ez az állapot az évek óta tart, nem nyúltak hozzá. Ezek a szabályok, amik a Tiszatavon érvényesek, vízi szabályozás, vízi szabályok, illetve közlekedési szabályok, látogatási szabályok, ezek már nagyon régóta érvényben vannak, de nem tartják be az emberek. Szerintem elsősorban azért, mert nem érdekli az embereket. Kettő, nincsen elrettentő példa. A Tiszatavon van vízirendészet, nagyon jó szakemberek, de kevesen vannak. De én abban is biztos vagyok, hogy egyes területeket le kell zárni a szezon ideje alatt, a költési időszakban, hogy az élővilág azért legalább néhány helyen, például a madárrezervátumban, ami a Tiszavalki medencében található, legalább kis nyugalom legyen nekik arra az időszakra, amíg cseperednek a fiókák.
2: És 8 éve filmezel és készítesz egyre nagyobb népszerűségű, egyre több ember által látott filmeket a Tiszáról, illetve a Tiszatóról. Nem lehet, hogy van szereped abban, hogy egyre több a turista ezáltal a problémákban is egy kicsit részed van a problémák kialakulásában?
3: Érzem ennek a felelősségét, éppen ezért foglalkozok még mindig a Tiszatóval.

0: szinte minden filmben kenuzok, kajakozok, szuppozok, és nem látsz száguldozni, és minden filmben arra próbálom tanítani, nevelni a embereket, nézőket, hogy alázattal és tisztelettel menjünk a természetbe.
1: Hát azt hiszem, hogy ez a fajta hozzáállás tudja megmenteni ezeket a helyeket, vagy tudja hosszabb ideig fenntartatóvá tenni a működésüket. Viszont akkor a szünet után beszéljünk egy kicsit a készülő új filmedről, aminek ugye az a címe, hogy Élet víz nélkül, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
2: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
3: Holnap után.

0: királyi többes.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
2: a Petőfi Rádióban.
3: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Jasuk Dimitri, és ugye a szünet előtt azt ígértem, hogy most az új filmedről fogunk beszélgetni. Ugye az első nagy dokumentumfilmed a Tisza nevében címet viselte, és ebben a víz szennyezését, illetve a hulladékok útját követted végig. Most viszont talán ennél is nagyobb veszélyek fenyegetik a Tiszát, illetve hát a Tiszatavat is, és nem mellesleg a többi hazai folyót és állóvizet. Ezek pedig ugye a klímaváltozás és a vízhiány. Mielőtt viszont konkrétan a filmről beszélnénk, örülnék, ha mesélnél egy kicsit arról, hogy mi a helyzet mostanában, ugye egy nyár közepén vagyunk. Hogy néz ki most a Tisza, illetve a Tiszató, illetve mit lehet tudni a vízállásukról, hogyan érinti őket ez a borzasztó szárazság, illetve ez a hőség, amit az elmúlt hetekben volt.
4: Felső-Tiszán hatalmas problémák vannak most már évek óta. A Életvíz nélkül című filmemben tavaly például a Felső-Tiszán forgattam, és hát rekord alacsony vízszintek voltak, és a filmemben is benne lesz, hogy valahol ott Tivadar és Jánt környékén egy hatalmas nagy homok zátonyon éjszakázok, ott verek sátrat, és ott sütök szalonnát a Tisza közepén, tehát hogy lehetséges az, hogy a Tisza közepén tüzet gyújtsál, hát megmutatom a filmemben, hogy ez hogy. A utóbbi években, 30-40 évben a Felső-Tisza vízhozama több mint 50%-kal csökkent. Hogyha csak ezt az évet néz,

0: nézzük, akkor az egész Tiszának a vízhozama, a Tisza folyónak 60%-kal kevesebb, mint az utóbbi 30 év átlagos vízhozama. Ez hatalmas mennyiség. Egyébként a Dunának meg 40%-kal kevesebb, tehát gigantikus vízmennyiségek hiányoznak a folyóinkból ebben az évben, illetve folyamatosan évek óta. A Tiszatónál más a helyzet, hiszen víztározás a funkciója. 22-ben volt az a hatalmas történelmi asszá idején, hogy 90 centit le kellett engedni időzőjelbe téve a tó vizéből azért, hogy az alsóbb szakaszoknak jusson, a alföldre jusson elegendő víz, és ezért 90 centivel alacsonyabb volt a vízállás. Jelenleg a Tiszató normál vízszinten áll, mert betáraztak idén a vízügyi szakemberek, 25-30 centivel magasabbra emelték a Tiszató vízszintjét, mint a átlag nyári vízszint. Ez most folyamatosan csökkenőben van. Előfordulhat még az is, hogy 22 megismétlődik, bár én azt gondolom, hogy arra kisebb az esély, de hogy kevesebb víz lesz a Tiszatóban nyár végére, az szerintem tuti fix.
1: És el tudsz képzelni egy olyan szenáriót, hogy néhány évtized múlva hirtelen egyszerűen csak nem is lesz ott a Tisza?
0: Én attól félek, hogy a Tisza hosszú távon akár időszakos folyóvá válhat. Tehát a nyári időszakban épp, hogy csorgadozni fog benne a víz, aztán, hogyha szerencsénk van, akkor esetleg télen, vagy kora tavasszal több víz lesz benne. Ez egy nagyon is valós szenárió lehet. De az Életvíz nélkül című filmem egyébként pont erről szól, a Kárpát-medence klímaváltozásáról, kiszáradó folyóinkról, arról a hatalmas vízhiányról, ami Magyarországon van, és hogy tudunk ezzel együtt élni. Meg tudjuk-e fordítani ezt? Az ember képes erre? Tehát létezhetnek olyan vízügyi korlátozások, olyan tervek, amik ezt idézőjelben megmentik, vagy megfordítják. Erre keresem a választ. Igen. Egyébként, illetve bemutatom a lakossági vízfelhasználást, az ipari vízfelhasználást, akár a debreceni akkugyároknak a vízfogyasztását, vagy azt megmutatom, hogy Szolnok hogy nyer vizet mondjuk a Tiszából, de külföldi példáim is lesznek, már forgattam például a Tabernas sivatagba, ahol párhuzamba hozom a homokhátságot a Dél-Spanyolországgal. Hát sajnos van párhuzam, illetve jövő héten fogok az Alpokba utazni a Morteres Gletscherhez, ahol azt vizsgálom meg, hogy hát ez a hatalmas víztorony Európában milyen hatással van a Dunára, akár az Inn folyón keresztül, a Duna vízhozamára, és hogy innen Magyarországról el sem tudjuk képzelni, hogy tényleg milyen összefüggések vannak itt a körülöttünk lévő tájegységbe vízgyűjtő területeken. Ami történik, az egy az egybe befolyásolja Magyarország vízkészleteit.
1: Ugye azért a nevet szinte egybefort a Tiszával, illetve a Tiszatóval. Ez az új film viszont sokkal szélesebb fókusszal foglalkozik a témával. Ugye gyakorlatilag, ahogy mondtad is, végigköveted a Duna útját, és sok más helyszínen is forgatsz. Miért döntöttél, hogy kilépsz a megszokott környezetedből a Tisza vidékéről?
0: Hát egyfelől nem olyan filmes szeretnék lenni, aki csak a Tiszáról készít filmeket. Nagyon sok más ötletem van, és egyébként ez a vízválság nem csak a Tiszáról szól Magyarországon, nem csak a folyóinkról egyébként. Nyilván, ahogyan mondtad, a Duna is benne lesz a filmemben, a Tisza, a Szamos, a Maros, egyébként foglalkozok még valószínűleg a Drávával is, úgyhogy, illetve a kisebb folyóinkkal, akár meg patakokkal is. Pár napja voltam Kismaroson, ahol a Morgópatak teljesen kiszáradt, döbbenetes látvány volt, hogy csontszáraz kilométereken keresztül. Ilyenekkel is foglalkozok, illetve a tavainkkal is foglalkozok, a Velencei tóval, Balatonnal is, és a Tiszatóval is a filmemben. Egy globális képet szeretnék mutatni, egy jól értelmezhető, leegyszerűsített, tehát úgy próbálom megfogalmazni, hogy bárki megértse, gyerektől a diplomás felnőttig, hogy mi történik most itt a Kárpát-medencében, és hogy van erre válasz. Ez egy nagy utazás ez a film. Tulajdonképpen a film arról fog szólni, hogy körbejárom Magyarország legszárazott területeit, vagy legveszélyeztetett területeit, és saját szememmel látom, győződök meg arról, hogy mi történik, és milyen jellegű a probléma, esetleg hogy lehet megoldani, vagy bemutatom azokat az embereket, akik azon fáradoznak, hogy ezeket megoldják.
1: Még egy kicsit beszéljünk a filmnek a címéről. Élet víz nélkül. Ennyire rossz a helyzet, hogy már arról kell beszélnünk, hogy milyen lesz az élet majd a víz nélkül, vagy esetleg egy kicsit az is célod volt az, hogy ilyen drámai vagy drasztikus címet válasz a filmet címének, hogy felhív még jobban a figyelmet arra a problémára, amivel szembe kell néznünk.
0: Hát ugye azt mindenki tudja, hogy élet nincs víz nélkül, ezen a bolygón legalábbis. Ez egy figyelemfelkeltő cím kétségtelen. Ez volt először a fejemben, ami kipattant, hogy ez legyen a film címe tavaly ilyenkor, és azt gondoltam, jó, akkor maradjon. Hiszen tényleg arról fog szólni, hogy kevesebb vízünk lesz, és teljesen máshogyan kell bánni a vízzel, és teljesen más stratégiát igényel, és ez minden területen megváltoztatja az életünket.
1: Ha jól tudom, akkor még javában zajlik a forgatás. Igen. Járod a helyszíneket. Melyik forgatási helyszínt emelnéd ki? Melyik volt számodra a leginkább józanító, vagy szívszorító, vagy leginkább
0: az a helyzet,
1: hogy
0: bárhova mentem, mindenhol. Amikor az ember kimegy a terepre, és látja azt, hogy mennyire elfogyott a víz nyár végén, végére, most idén meg már nyár elejére, az döbbenetes. A homokhátság is egyszerűen fantasztikus volt, mert egyébként nagyon jó az energia és az atmoszférája a homokhátságnak azokra a helyekre, ahol mentem. Fantasztikus, a szikes tavaknál is voltam, és a homokbuckáknál is, nagyon sok helyszínen, és nagyon a szívemhez nőtt az a terület. Tehát én eddig az Alföldet gondoltam nagyon-nagyon különlegesnek, hát a homokhátság is legalább olyan különleges. Az Alföldön természetesen szintén sok helyen, a Szolnok megyében nagyon sokat forgattam, és a környékén. Hortobágyon is egyébként pár napja kezdtem meg Debrecenben a forgatást, ott kifejezetten az ipari vízfelhasználásról forgatok. És aztán Velencei tavon, Balatonon télen, ősszel forgattam, idén tavasszal is. Szeged környékén is voltam határon túl is, nyilván ilyenkor át szaladok Romániába, Szerbiába. Hát a Tisza forrása is benne lesz a filmemben, de az egy korábbi expedíció, jól hangzik, a korábbi utazásom során fölvett anyagból készül. Tehát egy nagyon átfogó képet fogok mutatni. De ami még hátra van, az még, hát most megyek az Alpokba, aztán utána újra Velencei tó, Debrecen, aztán Börzsöny, aztán Balaton, aztán újra Dél-Magyarország, Homokhátság, úgyhogy folyamatosan megyek és forgatok. Ez hatalmas nagy szervezési munka, nagyon fárasztó, de nagyon-nagyon szeretem. Ezen a nyáron körülbelül még 35 forgatási napom van, az azt jelenti, hogy szinte minden második nap forgatok, és utazok, és bejárni ezeket a területeket. Azt gondoltam, hogy nekem be kell, ezekre a helyekre el kell mennem, saját szememmel kell látnom, találkoznom az emberekkel, és látnom a változásokat a tájban, akkor lesz hiteles a film, hogyha ezeken a helyeken én tényleg voltam, és nem pedig csak operatőröket küldök körbe, aztán majd összevágok valamit, ez úgy lesz jó, és tényleg ezt érzem is, hogy így kezdek minden összefüggést megérteni, ahogyan egyre több szakemberrel találkozok, és próbálom ezt átkonvertálni egy olyan formátumba, hogy tényleg mindenki számára érthető legyen, mert ez egy nagyon összetett téma, és egyébként nagyon száraz téma is lenne. Az én filmemben nem lesznek grafikonok, nem lesznek diagramok, nem lesznek statikus interjúk, bár több mint 20 ember fog már megszólalni a filmemben jelen állás szerint, és még inkább találkozok emberekkel.
1: Nagyon érdekes és egyben egy kicsit ijesztő is az új filmedről beszélgetni, mert tényleg olyan dolgokkal szembesít minket, amikkel hát nem feltétlenül szívesen nézünk néha szembe, viszont a szünet után még maradjunk itt egy kicsit, és beszéljünk még erről az készülő filmedről, az Élet víz nélkülről, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után jövünk vissza.
2: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban. Holnap

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt, én Novák Zsombor vagyok. Jasuk Dimitrivel beszélgetek, és a szünet előtt már a készülő filmjéről kezdtünk el beszélgetni, most pedig nagyjából ott folytatnánk, ahol abba hagytuk, viszont ha megengeded, egy kicsit személyesebbre váltanék, egy személyesebb irányba is elmennék. Talán akinek eddig kérdéses volt, hogy mekkora kihívásokkal nézünk szembe, az ezen a nyáron végképp megbizonyosodhatott róla, hogy a klímaváltozás az már nem csak kopogtat, hanem ajtós túl rontott a házba. És hát ugye a filmet forgatása közben feltételezem, hogy folyamatosan szembesülsz ezekkel a problémákkal te magad is. És talán azzal is, hogy nagyon sok mindennel talán már is el vagyunk késve. Ez nem vált ki belőled valami fajta klímaszorongás? Nem szoktad emiatt rosszul érezni magad? Vagy hogyan tekintesz a jövőre? Optimistán, vagy a kilátásokkal kapcsolatban vagy?
3: Az igazság, hogy nekem nincs semmilyen ilyen klímaszorongásom, mert már elengedtem azt, hogy ez olyan lesz, mint volt. Tehát elfogadtam, hogy itt változás van, és nekünk alkalmazkodnunk kell, és az ember és az élővilág év ezredek óta alkalmazkodik. Nincs más opciónk, alkalmazkodnunk kell, és hát nekem végignézni ezt a változást, amit az országban látok, amikor ezeken a helyszíneken forgatok, egyfelől néha nagyon lesújtó látvány. És megkérdezem, hogy most akkor ezt tényleg el kell engednünk, ezt elveszítjük, el fogjuk veszíteni akár a Tiszát is, mint szép nagy folyó, mint amire emlékszünk, és igen, meg fog változni, igen, benne van, és maradnak még szép dolgok itt, és a átalakuló természetben is lesznek gyönyörű igazi csodák, csak már nem olyan lesz, mint 50 éve, vagy mint 100 éve.
2: És akkor gondolom a filmed is valamilyen hasonló irányból közelíti meg ezt a kérdést.
3: Ez nem egy katasztrófa film lesz, tehát nem az lesz, hogy végig riogattam az egész film az embereket, és aztán hazamennek depressziósan, abszolút nem. Ez egy olyan film lesz, amiben nagyon őszintén fogom megmutatni azt, ami történik, az érzéseimet is, az emberek érzéseit is, akikkel találkozok, és ott lesz benne végig a remény, és végig a lelkesedés, hogy akkor ebből milyen irányba menjünk, mit csináljunk, mit lehet csinálni, mi a jó megoldás, mi a nem, mi az, amin nevetünk, mi az, amin sírunk, és megpróbálok néha egy kicsit nagyjátékfilmes elemekkel, művészfilm elemekkel és természetfilm elemek keveredésével egy olyan filmet csinálni, ami több mint 90 percen át le tudja kötni az embert, és úgy jössz ki a moziból, hogy de jó, hogy ezt megnézted ezt a filmet, és most már sokkal jobban érted, és most már sokkal jobban oda fogsz te is figyelni erre, és most már érted, miről beszél a világ.
2: És egyébként csak a problémák elvillantása vagy bemutatásáról szól a film, illetve nyilván ezzel a fajta attitűddel, vagy egyébként konkrét megoldási javaslatok is szerepelhetnek benne, vagy lehetőségek.
3: Hát ugye nem az én konkrét javaslataim lesznek, mert én nem vagyok ilyen szintű szakember, sőt, egyáltalán semmilyen szintű szakember nem vagyok ebben a témában, mert nem vagyok vízügyi szakember, nem vagyok biológus, nem vagyok, sorolhatnám, mi nem vagyok. Lesznek benne tanácsok, illetve lesznek benne megoldási javaslatok, elképzelések, amiket a szakemberek, a szakma képzel el, hogy lehetne ezt megmenteni, megváltoztatni, vagy alkalmazkodni, és persze lesznek benne ellenmondások is, mert azt láthatjuk, hogy a vízügyi szakemberek között is abszolút van megosztottság, hogy most mondjuk például építsünk víztározót, vagy nem. Miért nem jó a víztározó? Mi történik akkor a folyóval? Mi történik a földekkel, hogyha víztározó? És VS az ellenkezője. Tehát itt azért ezeket szeretném megütköztetni. Nem véremenő harcokban, de benne lesz.
2: És egy kicsit visszatérve a forgatási helyszínekre, ugye nem csak a vadonban, a természetben forgattál, hanem például, ahogy már talán említetted is, Debrecenben is. Igen. És ugye az ipari beruházások, főleg ugye most az akkumulátorgyárak, amik így nagyon a figyelem keresztüzében vannak, szóval ezeknek a vízigénye az mostanában egy nagyon forró, nagyon átpolitizált téma. Így független filmesként hogyan tudtad megközelíteni ezt az érzékeny kérdést?
3: Hát úgy, hogy abból indultam ki, hogy mennyi vízünk van, és hogy mire használhatjuk a vizet. Tehát akkor, amikor egy 8-10 ezer éves víz felszivattyúzzuk rétegvizet azért, hogy ivóvizet készítsünk belőle. Vajon jó ötlet azt arra használni, hogy elpárologtassuk a gyártási folyamatban, vagy nehéz fémekkel szennyezve mossuk, és aztán használjuk ipari technológiára ezt a vizet? És ez egy jó kérdés a filmben, amit a filmben meg is fogok válaszolni, és azért is mentem Debrecenbe, hogy megértsem, hogy miből van Debrecennek ivóvize, mennyi van, mire használhatjuk még. Itt ugye a Tisza is közre játszik, mert áttételesen a keleti főcsatornán keresztül Debrecen vízellátásának közel 30%-át a Tiszából származik. Úgyhogy véges ez a történet, tehát nem használhatunk bármennyi vizet, hogyha előre gondolkodunk. Egyébként Debrecen víz igénye a 80-as, 70-es években sokkal magasabb volt. Akkor ilyen 100 000, több mint 100 000 köbméter per naponta. Akkor voltak konzervgyárak, húsözemgyár, bőrgyár, amik nagyon vízigényes ipari technológiák voltak, és aztán utána ezek csődbe mentek a rendszerváltás után, visszaesett a vízfogyasztás, és most jelenleg télen ilyen 40 000 köbméter, nyáron 60 000 köbméter per nap Debrecen és környékének az ivóvízfogyasztása, és hát hogyha beindulnak az aksi gyárak, akkor ez a vízfogyasztás ez megint bőven 100 000 fölé 150-et is elérheti. Egyelőre a legnagyobb probléma ebben a sztoriba, úgy ahogyan látom, az, hogy nem volt transzparens ez a beruházás. Nem tudták a debreceniek, hogy mi lesz itt pontosan, mekkora vízfogyasztás lesz, és hogy milyen hatással lehet ez az életükre, mert ez hatással lehet akár gazdaságilag, hogy persze növekszik a foglalkoztatottság, meg kérdés, hogy debreceniek fognak ott dolgozni, vagy pedig ázsiaiak. Ez nagy kérdés számomra, de hogyha ezt nem számítjuk, akkor igen, a városfejlődésében nagyon sokat fog számítani, hogy mennyi adót fizetnek ezek a cégek. Másfelől azért vajon mi a fontosabb? Az, hogy legyen egy gazdag városunk, vagy az, hogy legyen Debrecen lakosságának és gyerekeinek jövője, és legyen elegendő vize és tiszta vize.
2: Ugye, amikor a vízhiányról beszélünk, sokszor a lakossági vízfogyasztás kerül a figyelem középpontjába, ugye néhány héttel ezelőtt is a medencék töltéséről, a napközbeni locsolásról, és egyébként úgy általában a lakossági vízfogyasztásról volt szó, de vajon van-e az egyénnek érdemi mozgást erre, hogyha odarakjuk mellé például a mezőgazdaságot, például a nagy gazdasági ipari vízfogyasztókat, vagy azt is kérdezhetném, hogy kinek kéne leginkább változtatnia?
3: Tehát a lakossági vízfogyasztás nagyobb Magyarországon, mint a mezőgazdasági vízhasználás. Sajnos az ipariról nem tudok nyilatkozni, mert arról nagyon megosztott adatokat találtam, és nem látom azt, hogy pontosan mennyi lenne. Kértem be ezügyben különböző hatóságútól adatokat, remélem megkapom és meg tudom mondani. De egyébként Debrecenben is ez egy konfliktus, hogy nincs pontos adat arról, hogy a gyárak valójában tényleg mennyi vizet fognak fogyasztani, és a szennyezett vízzel mi fog történni. Tehát ők azt a gyáron belül feldolgozzák, megtisztítják, és utána pedig kieresztik, és a városi szennyvíztelepre kerül, ahol egy külön erre épülő tisztító berendezéssel tisztítják meg, és engedik a tócópatakba, de hát ezek nincsenek kész. Tehát a gyárak úgy indulnak el, hogy nincs még kész a ipari szennyvíztisztító telep. Debrecenben ez egy versenyfutás az idővel. Tehát a gyárak előnyben vannak egyelőre az építkezés szempontjából, mint mondjuk ez a vízhálózati szennyvíztisztító rendszer, amit ehhez ki kellene építeni. Tehát fordítva történnek a dolgok. Először ki kellett volna ezeket építeni, először modernizálni a vízvezetékrendszert is, és majd utána engedni a gyárakat.
2: Kicsit beszéljünk még az új filmedről. Mikor láthatja a közönség az Élet víz nélkül című új filmedet? Mikor kerül a mozikba? Egyáltalán mozikba kerül-e? Hol lehet majd vele találkozni?
3: Én nagyon remélem, hogy eljut a mozikba, ez a fő célom. Először csak úgy volt, hogy streamingre fog kerülni, de ahogyan belemélyedtem a témába és ahogyan forgattam, én úgy gondoltam, hogy megpróbálom, hogy a moziba eljusson, és ez várhatóan 2027. február környékén lesz. Egészen nyár végéig, szeptember elejéig fogom folytatni a forgatásokat, és aztán jön egy hatalmas nagy vágó munka, vagy hát átnézni mindent, még jobban utána járni, bele menni a témába, a narrációt megírni, hangutó munka, és aztán a végső vágat, úgyhogy ez várhatóan 2027. február környékén fogom bemutatni, és majd valamikor streamingen is.
2: Hát akkor ez nagyon jó hír, mert ez azt jelenti, hogy már egy évet sem kell várnunk addig, hogy megnézhessük az új filmedet, viszont most elmegyünk egy rövid szünetre, de maradjatok velünk, mert még beszélünk egy kicsit a Jó reménység stégről, ami Dimitri egy másik projektje volt, a szünet után jövünk vissza.
0: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Jasuk Dimitri, és az adás eddigi részében, főként a készülő filmjéről, az Élet víz nélkül című filmről beszélgettünk, viszont azt gondolom, hogy akkor így az adás végén egy kicsit beszélünk egy könnyedebb témáról, mint a vízhiány. Aki látta a Jó reménység sziget című filmedet, az tudja, hogy van egy kis félsziget, igazából félsziget, ugye a Tiszatavon, ahol létrehoztál egy kis édenkertet. Ez viszont a forgatás után sem szűnt meg, sőt, már egy kis közösség szerveződött köré, és egy közösségi pihenő helyet hoztatok létre, vagy alkotatok meg a helyszínt. De hogyan jött ez létre, illetve mennyire volt ez tervezett projekt, amikor a filmet forgattad, vagy amikor ezt elkezdted, ezt az egészet?
3: Hát 190 napot éltem a szigeten, egy nádkunyhóba, kora tavasztól tél végétől egészen ősz végéig, úgyhogy nagyon-nagyon megszerettem azt a helyet, és nagyon sok mindent csináltam ott a saját kezemmel. Növényeket termesztettem, stéget építettem, rendeztem az egészet, megtakarítottam, megszépítettem. Tehát ez egy ilyen kis mini birtok lett, amihez a film végére és a valóságban is ragaszkodtam. És amikor eljöttem onnan, akkor azt mondtam, hogy bárcsak megmaradhatna ez ilyennek, bárcsak vigyáznának rá, de én nem lehetek itt mindig, és akkor utána jött egy pár hónappal később, miután visszamentem egy téli takarításra, hogy mindent rendbe teszek a szigeten, mert ugye úgy forgathattam ott, hogy a vízügy azt mondta, hogy akkor az eredeti állapotot állítom vissza. Na most én kérdeztem is, hogy biztos, akkor visszavigyem ezt a sok szemetet, amit összeszedtem a bokrokba, horgászok után, tehát nem, azt nem, de a lényeg az, hogy egy nagyon szép helyet sikerült felépítenem és gondoznom, és nem akartam azt, hogy az úgy semmibe vészen. És akkor a virágok paradicsom ültetése után kiraktam a táblát a házirendről, és hát csak bíztam abba, hogy itt minden rendben lesz. Hát erre azt mondta először a vízügy, hogy ez nagyon naív vagyok, mert szerintük egy hét alatt mindent el fognak lopni az emberek, és mindent tönkretesznek, és nem így lett, képzeld el, hogy az emberek betértek oda, és vigyáztak a helyre. Elkezdték öntözni a paradicsomot, a paprikát, a virágokat, amik szépen nőttek, leültek, ott szemlélték a vizet, ugye egy nagyon nagy vízfelület van előtte és körbe a sziget körül, az Abáczolóki medence, és vigyáztak a helyre, és megbecsülték azt. Nem hagytak ott szemetet sem, és képzeld el, a szerszámokat sem vitték el. Úgyhogy öröm volt ezt nézni, és ez az első évben volt, és látta a vízügy, hogy mi történik, hogy ez egy nagyon jó mintapélda, és szemléletmódváltásban segítő helyszín lett, mert az volt a célom, hogy az emberek megértsék, hogy a természetbe tisztelettel és alázattal menjünk pihenni, kikapcsolódni, és vigyázzunk az élővilágra és a természetre. Szerencsére nagyon sokan csatlakoztak hozzám, és később már ki is alakult egy kemény mag. Van egy közösség, ami már kb. 8000 tagot számlál, és minden évben többször összegyűlünk a szigeten. Tavasszal szoktuk koronyáron felújítani, ez most is megtörtént, amikor teljes rendet csinálunk, elültetjük a növényeket, lefestjük a padokat, megóvjuk az állagát a különböző berendezéseknek, amiket ott készítettünk. Van egy kis házikó, az egy könyvtár, egy újabb stéget is építettünk idén, és akkor ezeket a munkákat mind közösen jó hangulatban elvégezzük, és aztán az év hátra levő részében is még kilátogatókat különböző időpontokban, és rendbe tartjuk is. Ez a sziget, ez a Jóreménység közösségi pihenőhely a Jóreménység szigeten, a Tiszatavon, ez már a Tiszató egyik legismertebb pontja lett, a biciklis úton is elérhető, amikor körbe biciklizzük a Tiszatavat. Nagyon büszke vagyok arra, hogy létezik még Magyarországon olyan, hogy az emberek közösen tesznek valamiért, és hogy megúvnak egy ilyen ingyenesen látogatható, természetben található pihenő parkot vagy közösségi helyet, és nem az van, hogy tönkre teszik és lelakják. És azért ide tényleg mindenféle ember jár, és nagyon jó azt látni, hogy ez működik. És bárcsak lenne több ilyen az országban.
2: És ugye a forgatás kapcsán, ugye új filmet forgatása kapcsán nagyon sok felé is jársz az országban. Van egyébként olyan szeglete az országnak, ahol szívesen töltöd a szabadidődet, amit ha nem is annyira, mint a Tiszed, de azért nagyon szeretsz.
3: Hát a Dunakanyart nagyon szeretem. Az évek óta, hogyha nincs időm elmenni a Tiszáig, akkor a Dunakanyarhoz megyek föl, és ott akár a Börsönybe, akár a hegyekbe, akár a patakokhoz, akár a Dunaparton, akár a Kisoroszi fölött, szóval Nagymaros, Visegrád 3-as, ez számomra fantasztikus. Tehát olyan energiája van ott is. Valami van ott a levegőben, a vízben, a hegyekben, ami miatt szintén az ember mindig megtérve ér haza, vissza a városba, a rohanó városba. De egyébként a Dunakanyaron kívül, hát azért a Balatont is szeretem. Hát a Velencei tavon tanultam meg vitorlázni ezelőtt több mint 20 éve. Hát most már ott nem nagyon tudnék vitorlázni manapság, de még a Balatonban igen, katamaránozni és szörfözni. Szeretek, ha időm engedi, de bár szerintem 2 éve nem szörföztem a Balaton, de idén tervezem a forgatás alatt is. Ezen kívül hát azért most így, hogy ennyire körbejártam a homokhátságot. Nekem a szikes tavak valami elképesztő, lemenni Bödiszék környékére, akasztó környékére, gyönyörű. Egyszer az is olyan energiája van ezeknek. Szeretem azokat a helyeket felkeresni, ahol lemegyek, és mondjuk 1-2 órát, vagy 5-6 órát töltök a természetbe, leülök, sétálok, forgatok, vagy egyszerűen csak vagyok, és utána olyan, mintha újra egészséges ember lennék. Tehát itt, amikor az ember csak a mókuskerékben van, akkor elveszíted a fókuszt, elveszíted önmagad, elveszíted a prioritásokat, hanem csak darálsz, és akkor kimész, kilépsz, és akkor valahogy megváltoztat, a természet helyre rak. Ezek az energiák helyre rakják az embert, és én ezt mindig újra meg újra eljátszom. Másik kedvenc helyszín nem Felső Tisza, nem tudok betelni vele. Egyszerűen fantasztikus, nagyon messze van. Innen, hát idézőjelben messze, mert 4 óra alatt oda lehet érni, de azért nem egy ilyen délután leugrok típusú dolog. De hát ott a határmenti rész, akár az öreg túr is, akkor a Szamos környéke is, hát olyan fantasztikus, gyönyörű hely egyébként. Sokkal több van benne, mint amennyit gondolnánk. Hát ezen kívül egyébként Dél-Magyarország is, az Alföld nem is beszélve róla, tehát Hortobágyra is imádok visszatérően. Édesanyám kedvenc hely egyébként a Hortobágy, és emlékszem, minden ősszel mentünk nézni a daruvonulást, és gyerekként még nem értettem, mit nézünk ebben, a lapos, a táj, néhány madár, aztán megértettem, mert megtanította nekem, hogy mi is az, mi a titka és a varázsa a Hortobágynak. Hát még mit soroljak, nagyon sok helyszínt fel tudnék sorolni, most ezt a 4-5 helyszínt mondtam, ahol nagyon szívesen visszajárok, és ahol lehetne ilyen jó reménység közösségi pihenőhelyeket csinálni. Mondjuk nemzeti parkban nem csinálnék, mert ott megcsinálják maguktól, és ezek speciális védelem alatt álló területek. Ezért az ország más területén lehetne. Igen.
2: És hát a legtöbb hely, amit mondtál, azokban a közös pont a víz.
3: Igen.
2: Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is mutatja azt, hogy...
3: A homok, hát csak nem annyira, de...
2: Ott is a szikes tavakat említette.
3: Hát azok ki vannak száradva.
2: Ja, igen.
3: Sőt, idén már még hamarabb kiszáradtak, képzeld el, voltam szintén lent, úgyhogy már tavaly is egyre hamarabb, tehát a szikes tavak, amúgy sokkoló látvány kilátni, látni azt a hatalmas főrepedezett vízmedret, vagy tómedret, de amúgy az évszázadok, évezredek óta ez így működik. Csak a változás benne az, hogy sokkal hamarabb szárad ki, és sokkal tovább tart ez így kiszáradva, és olyankor, mint egy halottó, de nem, amúgy akkor is van élővilága, csak teljesen más. És a Felső-Tiszán is ugye az volt, hogy egyre gyakribbak ezek a kisvizes időszakok, tehát már most áprilisban olyan kicsi volt a Felső-Tiszán a víz, olyan alacsony a vízállás, mint tavaly augusztusban, nyár végén. Úgyhogy ezek, amikor így kimegyek, akkor látom a változást, és ez nagyon érdekes, sokkoló is egyben, meg egyfelől látod, hogy a természet él, meg a világ változik, az embernek is változnia kell.
2: Hát egy biztos, hogy élet nincsen víz nélkül, ugye, ahogy a filmet címe is mutatja. Dimitri, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál.
3: Én is köszönöm szépen, viszlát a Tiszán, sziasztok, és majd február környékén várok mindenkit a moziba szeretettel, remélem addigra kész lesz a film, igyekszek mindent megtenni ezért, és hát mindenkinek szép nyarat kívánok, és mindenkinek az országban azt kívánom, hogy legyen elég csapadék, legyen elég víz, bár a filmem szempontjából praktikus lenne, hogyha folytatódna ez az asszály, mert akkor még inkább meg tudom mutatni ezt a drámai képet, de belül, mint természetfédő, élő világszerető, azért azt gondolom, hogy jöjjön már eső, legyen, és egy kis sóhajtás, fellélegzés legyen. De mindenkinek szép nyarat, köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
2: Hát itt lenne az ideje, köszönöm szépen, és köszönöm nektek is, hogy velünk tartottatok, ez volt már a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazinja. Jövő héten újra érkezünk, addig is sziasztok!
0: Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ez a Petőfi Rádió szombat éjszaka is veled vagyunk, július 25-e van, a mikrofonnál pedig Kenész Kolos, és remélem, hogy velünk jössz, hiszen lesz zenei válogatás, ráadásul olyan, amiben mindent megkapsz, amit szeretnél. Nem sokára folytatjuk Devával, de most az Ocsó Macsó és a Lazulj Bele. Szép éjszakát!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel